felvidéki zenében igen járatos Németh Dénes és zenekara 2003-ban jelentette meg Nem megyünk a más világra, Gömör, Kishont vármegye falusi bandái című albumát. Erről következnek most Kálosai Csárdások és Fox, az énekes Agócs Attila, majd Bagyar Bődi Kassa környéki karikanótákat fúj Korpás Éva és Lépes Anikó.

0: valóságát.
1: A Fonó zenekar 2002-ben megjelent Mixtura Kultivális című albuma magyar bődi dalokkal indul. Azt hiszem, nem túlzás azt állítanom, ezek igazi táncházas lágerek, melyeket most Táncházban című műsorunkban is meghallgatunk. Utána pedig szintén erről az albumról szól az Asszonyok könnye és a Huculka, azaz sárosi, majd técsői ruszin dallamok. Az énekesek Herczku Ágnes és a Vándor vokál, a Fonó zenekar vendége pedig a cimbalmos Unger Balázs.

A ruszinok vagy ruténok egy keleti szláv népcsoport, akik Kárpátalján és az északkeleti Kárpátok vidékén élnek, de megtaláljuk őket Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában is. Táncházban című műsorunkat az ő dalaik zárják. Ruszin asztalozó és kalács tánc szól Szvorák Katalin és a Monarchia Zenei Társulás előadásában, majd ma esti Táncházban című műsorunkat a Kalamajka együttes zárja, akik ruszin táncdallamokat és dorom muzsikát játszanak. A felvételek előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 177. adása.

Zongorával kezdődött, majd népdallal folytatódott. Mára pedig egy nagy, széles zenei világ bontakozott ki belőle. Annus Réka, népi énekes előadó művész, pedagógus és kutató, akinek munkájában a hagyományos magyar népzene épp úgy jelen van, mint a klasszikus és a kortárs zene. Ezen a hétvégén a 2025-ben megjelent Pillérek című lemezéről válogatunk.

Annus Réka Gödöllőről indult. Gyermekkorában zongorázni és éneket tanult. Majd elmondása szerint a moldvai dallamok terelték a hagyományos népzene irányába. Az érdeklődése később hivatássá vált. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi énekes, előadó művészi, majd tanári diplomát szerzett. Azóta több népzenei formációban dolgozott, többek között Vizeli Bálint zenekarával, és számos olyan produkcióban is részt vett, ahol a népzene más műfajokkal találkozott.

A hagyományt úgy kell megismerni, hogy annak belső szabályait, dallamformálását, díszítését és előadásmódját is érteni kell. A lemez különlegessége, hogy a hagyományos magyar népzene formavilágán keresztül azt is megmutatja, hogyan variálódhat ugyanaz a dallam különböző népzenei dialektus területeken. A díszítés, a ritmus, a tempó és a hangszerelés így nem csupán előadói részlet, hanem különböző zenei stílusok fontos ismertetőjele.

Részleteket hallhattak Annus Réka Pillérek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsoport.

hora kuin rousa. Eszem azt az édes, pici szádat.

nem csinálnak koporsót. A bogának sejfaj, a bogának nem írnak búcsúztatót. Ha jó golyó lesz annak a búcsúztatója.

0: statója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

szeretem, bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

Egy nyírbátorban van egy asszony, annak van egy kökény szemű leánya. Azért élek, azért halok, annak a babája vagyok csupaja. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: csak a szegény, az a barna legény, elvad el a faszárnyába.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

lenne, ha vegyák, mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne, ha vegyák.

Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Σεμέκη, Μακίνεκα, Σεμέκη. Άζα σύ, άζα σύ.

Kimeka szemei. Az a szép, az a szép, akinek a szemeki, akinek a szemei.

Bankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A magyar zene rádiója.

0: Ricsi, Ricsi!
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A magyar zene rádiója.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Egyre inkább eladósodik az európai lakosság. Ma már nyárias idő lesz, holnap lehűlés várható. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. 10 munkanapon át lehet felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermekcsaládja kap idén iskolakezdési támogatást. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széles körű szankciókkal sújthatja Oroszországot. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadiipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Hétvégén 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz drón támadások miatt. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt a 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Új stúdió színházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban. Az első bemutatót október 16-án tartják, Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átiratát viszik színre. A nagy színpadon október 2-án mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamara Színházban pedig szeptember 25-én Egresi Zoltán Portugál című tragikomédiáját. A színház közönségfogadó tere is megújult, ahol a jövőben beszélgetéseket és kulturális programokat tartanak. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma szeptember 20-a vasárnap van, Friderika napja. Isten éltesse a Friderikákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Falusi Marian énekes előadó művésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Hungarikus együttest, Kalocsai Zsuzsát és Pécsi Ildikót is. Szécsi Pállal kezdünk, aki Domenico Modugno szerzeményét énekli Vándor Kálmán magyar szövegével. A távollét.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobban.

0: úrnak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Hungarikus együttes következik. Árgírus.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2015. március 29-i tatabányai előadásán rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Marica belépője, Kalucsai Zsuzsa előadásában Németh Csicsó József és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Újvári Marika adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Pétót Erzsi és Herodek Sándorné hallgatóját. Édesanyám, lelkem!

서서 서서 영원 메갈로 그때 맥주를 따라 막절이 랜드피라고 바람 비서 서서 영원 메갈로 라군 볼록 비꼬르네.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Simándi József és Andor Éva előadásában hallják a Csitári hegyek alatt című tradicionális magyar népdalt Kodály Zoltán feldolgozásában. Közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon.

Reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szóka Júli adja elő Balázs József és zenekara kíséretével Fráter Béla és Vas György hallgatóját. Szomorú a nyárfa erdő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pór Péter adja elő Havasi Viktor szerzeményét. Fekete vonat.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Falusi Marian énekes előadó művésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a muzsikás együttes Rigó Jancsi és Győri Márta is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét. Tartományi választást tartanak Németországban. Napos, száraz idő lesz. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter szerint pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a terület alapú támogatások összegének megemelését is. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó, busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. A pontos időre 7 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
10: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak!
6: Nem sokára Falusi Marian énekes előadó művésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Győri Márta, Rigó Jancsi és a Muzsikás együttes is. Kulcsár Istvánnal kezdünk, aki ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével adja elő a Vörösbort ittam az este című csárdást.

0: Önök a Damkó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Falusi Marian, énekes, előadó művész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad megkívásunkat.
1: Szia, Bumbika, és szia, Damkó Rádió. Muszáj nekem Bumbikának hívni téged, bocsánat, hogy nem tudok
0: hívsz, más. Ahogy akarsz, 400 ezer éve ismerjük egymást.
1: Pontosan, igen.
0: Kevesen tudják rólad, de te fiatal korodban abszolút nem a színpadot akartad választani, hanem sebész orvos akartál lenni.
1: Meg voltam őrülve érte, de olyan szinten, hogy el nem tudom mondani. Nem tudom, talán ez a segítőkészség, hogy valami történik egyrészt, másrészt, hogy ez borzasztó látványos. Tehát úgy látványos, hogy bentörték a pocakba, vagy bentörténik valahol az emberi testben, de ez egy fantasztikus utazás, tehát ez egy csodálatos. Elkezdtem járni, képzeld el, boncolásokra, marhára érdekelt az egész. 8. kerületben laktunk, és akkor ott volt ott a Semmelweis Egyetemnek az a tanszéke, ahol tanultak azok, akik aztán később akár törvényszéki boncolás is, vagy pedig ilyen tartósított testek, vagy testrészek boncolása, és egyszerűen elképesztően szép, gyönyörű, varázslatos a test.
0: Ez olyan furcsa, hogy a világ egyik legszebb lelkű embere vagy, és ilyen véres dolgok voltak akkor a fantáziádban.
1: Ez egyáltalán nem jelentett problémát soha a vér, meg hogyha valaki hozzám fogászat, én soha nem féltem az orvosoktól, mert mindig azt éreztem benne, azt a karitatív valamit, hogy ettől jobb lesz.
0: Na de azt mondod, hogy a segítőkészség volt benne, de hát egy boncolásnál már nem annyira segít.
1: Az a tanulás folyamata és a rácsodálkozás folyamata. Sőt, a rácsodálkozás folyamata igazán akkor volt, amikor vannak a nagyon rossz tartósított szervek, tehát például egy kart oda letettek, és nézték, hogy mennek az izmok, vagy minden. De amikor először voltam életemben törvényszéki boncolás, hogy messziről lehetett látni a színek, tehát hogy a szervek színesek belül. Fantasztikus. Tehát nem csak úgy egy ilyen vér, aztán izé, hanem szín, csodálatos. És életem egyik legnagyobb élményei közé tartozik a body kiállítás. Azt gondolom azért elég sokan látták. Az a mérhetetlen csoda, ami ott van, az idegek, az erek, egyáltalán az egész, amit ott ki preparáltak, és meg lehetett nézni. Szerintem
0: pedig sok helyen betiltották.
1: Hát lehet, hogy sokkolóan hat az emberek, de pedig mindenkinek látni kéne, hogy ez micsoda, ezt hogy hordta össze a szél.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Falusi Mariannal, de most hallgassuk meg Falusi Marian, Piero és Gerényi Katalin szerzeményét a Pas de Deux előadásában. Fáj a fejem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Muzsikás együttes következik. Adjon Isten mind jobbat!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Falusi Mariannal. Bár a nagy közönség téged főleg popzenészként ismer, de az 1983-as Kimit Tudon Studium Dixielanddel voltál?
1: Igen, igen, igen.
0: És jazzt adtatok elő, és nagyon nagy sikered volt, de a jazz tulajdonképpen megmaradt mindig is a te kívánságaid között. Hogyan formálta meg az életedet a későbbi stílusváltás?
1: Hát ez marha érdekes, már itt ragadjunk lennél, aki mit tudnál, mert 83-ban ezen én popzene kategóriában indultam, és ő zenekar kísért, és egy popzenekar, tehát nem volt ebben kérdés, viszont amikor már eljött a döntő ideje, akkor ott bejutott a stúdium, és azt mondták, hogy mi lenne, hogyha ők kísérnének, gondolom spórolni akartak, hogy mi lenne, hogyha ők kísérnének engem, és mondtam, hogy persze, és akkor kitaláltuk azt, hogy a legnépszerűbb a jazz kategóriából, amit egy Dixieland zenekar játszik, az maga a Dixieland, és hogy akkor legyen az, és akkor énekeljek, és akkor jazz kategóriába én is beférek. A csodálatos Vinant Gábor volt az ellenfelem, aki sajnos azóta már meghalt, és kb. 4700-szor jobb énekes, jazz énekes volt, mint én. De akkor valahogy ezt megnyertem, és akkor rajtam ragadt ez a jazz énekesség, és hívnak ilyen mindenféle műsorokba, ahol jazz, kvázi jazz kell énekelni. De a könnyűzene az azért állt hozzám mindig is közel, de egyébként abban a jazz is beletartozik, mert hogy egy rövid fogalmazás, rövid etapokból áll, nem egy operát kell végigülni, és a 60. és majd a 47. percben egyszer-egyszer bemenni. Meg a klasszikus műfaj egyébként is egy kicsit bonyolult, és a popzene meg közelebb állt hozzám mindig. És amikor találkoztam a Györgyivel, akkor egyértelműen eldőlt az, hogy a mi zenei világunk az mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy popzenét éneklünk, ahol könnyeden tudunk dolgokat megfogalmazni, akár már saját szöveggel is.
0: Voltak kedvenceid?
1: Más előadók, vagy a saját szövegek?
0: Más előadók.
1: Más előadónk? Hát akkor mindent hallgattunk, minden evők voltunk, akkor nagyon-nagyon sok zenekar volt, de tényleg. Nem volt egy kedvencem. Én azért szerettem az SBB-t, tehát én szerettem ezeket az érdekesebb zenéket, hogy Györgyi ki nem állhatta, Györgyi a Voga Turnevskit szerette hallgatni. Emlékszem, mentünk is ordítva énekeltük azokat a dalokat, hogy imádta a Neutont, szerette a Dolly-ról, tehát ő ezeket a Abbát, ő ezeket a populárisabb dolgokat bírta, és hát mi ebbe az irányba mentünk el.
0: És arra emlékszel, hogy volt-e olyan előadás, vagy előadó, vagy olyan hatás, amikor te még apró gyermekkorodban elhatároztad, hogy mégiscsak a sebészet után a popzenét választott?
1: Hát ez magától jött, tehát mindig szembe jöttek a dolgok, és én soha nem erőlködtem, hanem a szembe jövő dolgokból választottam ki azt, ami éppen szimpatikus volt akkor. Tehát nem volt bennem soha egy ilyen akarat, hogy úristen, akkor én ezt most majd én, hanem véletlenül jött az a lehetőség, hogy a konzervatóriumba felvettek, véletlenül jött az, hogy én Síkolgához kerültem, véletlenül jött ott a találkozás a Presserrel. Ezek úgy mindig véletleneken
0: léptek előre.
1: Én csak a véletlenekben hiszem, és hiszek, és abban, hogy figyelni kell. Tehát figyelni kell a környezetünkre, figyelni kell arra, hogy mi jön elénk, mert soha semmi nem véletlen.
0: Igaz mese. Kovács György, Várkuti Géza és Sztevanovics Dusán szerzeményét Falusi Marian előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Falusi Mariannal. A 80-as évek közepén egészen érdekes helyeken voltál, nemzetközi sikereket értél el. Milyen emlékeket őrzöl abból az időszakból, illetve például amikor Kubában voltál, és akkor még az amerikai nem nagyon jártak Kubába, meg Kuba is még más volt szerintem, vagy Mongóliában. Akkor azért megvolt a magad komfortja ott?
1: Ez marha érdekes, hogy pont ezt a két dolgot említett, hiszen a ki mit tud győzelem az az volt, hogy egy TUK 154-es géppel 8200 forintos jeggyel kivittek bennünket Havannába, ott töltöttünk egy hetet, és az én sorsom ott megpecsételődött. Tehát én azt mondtam, hogy én ide szeretnék, én leszek az első, aki ebből a csoportból ide visszajön, mert ez fantasztikus, fantasztikus zenekar, fantasztikus volt az egész. És szerencsére 85-ben meghívtak egy fesztiválra, amin tényleg sikereket értem el, de a sikert nem feltétlenül azzal értem el, hogy milyen jól énekeltem, hanem azzal, hogy utána mentem egy kicsit a dolgoknak. Én voltam Freddy, ugyanis megkérdeztem, hogy mi az a dal, ami a legnépszerűbb ilyen kis népdalocska, és amit nagyon szeretnek a kubaiak. És ők mondták azt, hogy van itt egy olyan, ami arról szól, hogy a mosóteknőben mos a nő, és ahogy a ringa csípője, úgy ringa víz is a mosóteknőben. És ez egy nagyon jó pofa dal, hogy mira la batea, como se menea, como se menea, lago la batea. És az a nagyon jó, hogy a latin emberek mindenből, tehát még ebből a leghétköznapi konyhai munkából is, vagy háztartási munkából is zenét és muzsikát és ritmust csinálnak, és hát ez egy nagyon, nagyon nagy tapasztalás volt. Ezen a fesztiválon egyébként utána 3 héten keresztül utaztunk fel alá, és az országban több helyen nagyszabású műsorokat adtunk, ez ilyen szocialista előadó művészek fesztiválja volt, és tényleg nagyon-nagyon élvezetes volt. A komfortunk abszolút megvolt, mert olyan helyeken laktunk, amit felépítettek, akkor még élt Castro, és felépítették Castrónak a gyerekkori villáját, vagy szülőházát, vagy valami, hogy amikor oda megy valahova és lefekszik aludni, akkor ugyanúgy csepegjenek az eső cseppek, és ugyanazt hallja, az tiszta őrület, és lényeg az, hogy ilyen házakba szállásoltak el bennünket, feszített úszómedence, meg amit el tudsz képzelni. Mongólia is érdekes volt, Mongóliában is egy fesztiválon mentem, itt a komfortot kérdezted most, és a komfortnak az volt a lényeg, hogy ott például volt egy olyan szállodai szoba, ahol minden volt, videomagnó, tévé, rádió,

0: meg van hopon-hopov busz, meg hoznak-visznek föl alá, de igazán a mentalitás és minden az ugyanaz. Most azóta nem tudom, mert eltelt már megint pár év, és hogy ebben a gazdasági, meg mindenféle politikai kiszolgáltatott helyzetben éppen hol tartanak, de elképzelhető, hogy a Mirella Labbatéja még mindig mozdul. És azért is nagyon érdekes, mert most volt egy pár napja egy olyan koncertem, egy olyan nagy szólókoncertet csináltam, aminek az a cím, hogy Túl az operencián, és ott kubai, mongol, nepáli és japán dalt is énekeltem, mindegyiket eredeti nyelven, mert szeretem megidézni az utazásaimat ilyen módon. És hát a legérdekesebb az volt, hogy a mongol nagykövetet kellett ahhoz mozgósítani, hogy ez a szám ez leíródjon, amit énekeltem, mert elég érdekes a mongol nyelv.
1: A régi ház körül Aldobói Nagy György és Szenes Iván szerzeményét Falusi Marian előadásában halljuk.

0: érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bányai Márton adja elő Juhan János és zenekara kíséretével idősebb Kalmár Tibor hallgatóját. Hogy mondjam meg néked?

az egész világon. Hadd tudják meg rólad, hogy te milyen szép.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Falusi Marian énekes előadó művésznővel, valamint hallható lesz még többek között Bokor János, Kosár Judit és Simon Boglárka is. A hírekig a Magyar Rádió Esztrád zenekara muzsikál.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték, költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást, az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségebe tartozó több céggel sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lounge Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Kopenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jórészt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Holnaptól péntekig a Pécs és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Falusi Marian énekes előadó művésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Simon Boglárka, Kosári Judit és Bokor János is. Rutkai Borival és a Budapest Bárral kezdünk, akik Radványi Balázs és Kosztolányi Dezső szerzeményét adják elő. Akarsz-e játszani?

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Csík József adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Gyöngy Pál és Zágon István csárdását. Domboldalon áll egy magas nyárfa.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Falusi Marian énekes előadó művésszel. Említetted már Györgyi nevét, Lang Györgyi, aki nem csak hogy duett társad volt, hanem szerintem a legjobb barátod is. Hogyan tudtatok éveken keresztül úgy egymás mellett dolgozni, hogy semmi hiba nem volt a ti együttműködésetekben? Vagy voltak zördülések, és azt ki maga otthon hagyta?
1: Nem egymás mellett dolgoztunk, hanem egymással dolgoztunk, tehát mi folyamatosan mindent együtt csináltunk, de tényleg, amit el tudsz képzelni, együtt mászkáltunk egész nap, intéztük a dolgokat, nem volt menedzserünk. Mi szerettünk dolgozni rettenetes módon, és volt olyan év, amikor 240 élő koncertünk volt, ami azért úgy napra elosztva elég sok munkát jelent. Rettenetesen sokat mentünk, nagyon klassz társaink voltak ehhez, tánckarunk, zenekarunk, akik szintén aktívak voltak, és benne voltak ebben a sok munkában. Írtuk a számokat, minden évben csináltunk új lemezt, volt mindig új koreográfia, szerettünk utazni, együtt is utazni a társakkal. Ilyen szinten együtt éltünk, tehát állandóan együtt voltunk, és tényleg mindent együtt csináltunk. Mi nem csináltuk, hogy találkoztunk a munkára, elmentünk aztán utána a Whistlát, hanem együtt mentünk aztán mulatni, tehát nagyon-nagyon szerettük azt az életet, amit csináltuk, hogy lehet zördülés nélkül. Nem zördültünk, hanem mindig éppen ennek a folyamatos munkának az érdekében természetesen ordibáltunk egymással, mert más volt a véleményünk, de hát ez így van jól, és aztán utána ez kisimult, és a munka érdekében történt mindig minden.
0: Mondtad, hogy nem volt menedzseretek, de végül is kitettiteket össze, vagy hogyan találkoztatok?
1: Úgy találkoztunk, hogy a Presser Gábor meghívott, az ő éjszája volt a mi találkozásunk, mert a Rémsége kicsiny boltja című színdarabban meghívott bennünket. Ez a Vig Színház, a Pesti Színházban ment 100-valahányszor. 1985-ben volt a bemutató, és utána éveken keresztül játszottuk. Most megint megy egyébként, és ez nagyon érdekes, hogy ennyi idő elteltével újra játsszák a darabot. Nem tudom, hogy milyen sikerrel, nem tudom megnézni. Tehát itt azért ez egy ilyen lelki ízé. Ott találkoztunk, és tulajdonképpen utálhattuk is volna egymást, hiszen a hasonló karakterek voltunk, de elkezdtünk beszélgetni egy pizza mellett, és eldöntöttük, hogy ez nekünk megy. És azt hiszem, hogy 85 és 89-ig, tehát csináltuk egy csomó mindent együtt, voltunk a Vitrai műsorában, meghívtak bennünket, mert hogy érdekes volt, hogy két lány énekel, Csemer Géza csinált nekünk műsort, ilyen régi nevek, amik így felböffennek, Ducika és Bucika néven, meg hát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, a teljeség igénye nélkül, most tényleg nem tudok említeni, színházban játszottunk. A mi találkozásunk az mindenféleképpen felhívta a figyelmet arra, hogy két dagat nő is tud valami olyat csinálni, ami mozgékony és klassz, úgyhogy a szegedi, szabadtéri színpadon Lehár nagyobb eredbe írtak nekünk két szerepet, akkor a Színezüst Csehóba meghívtak bennünket játszani ott a Kishont Ildikóval, a Kulkával, Egri Mártával, az is egy nagyszerű darabot. Tehát mentünk és játszottunk, Shakespeare-re meghívott bennünket a Svajda például Szolnokra, tehát hogy elég sok mindent csináltunk, a György is rendezett színdarabot, és akkor látták, hogy ilyen aktívak vagyunk, és egyre több helyre hívtak bennünket. És mi egyre többet dolgoztunk, és közben folyamatosan csináltuk a saját munkát, csak munkáról tudok beszélni, nem tudok mit mondani. Mi volt a kérdés?
0: Hajnali szél. Kovács Tamás, Tátrai Tibor és Pál Völgyi Géza szerzeményét Falusi Marian tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. június 15-i debreceni előadásán rögzítettük. Bokor János és Gyémánt Valentin adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Csizmadia Imre és Gártonyi Géza andalgóját. Sűrű, sötét erdő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Falusi Mariannal. A te pályafutásod során a Vígszínházban és számos vidéki teátrumban is játszottál. Prózai és musical szerepeket is. Emlékezeted szerint melyik volt az az előadás, ami leginkább nyomot hagyott benned a kihívása miatt? Illetve mi az, ami a komfortzónádból leginkább kizökkentett?
1: Hát ez nagyon furcsa. Bennem a prózai szerep mindig az, ami nyomot hagy, tehát ami kizökkent a komfortzónámból. Amikor a Györgyi megrendezte a Gőzben című színdarabot, az például kizökkentett, de nagyon élveztem. És hát az első nagyon komoly kihívás az volt, emlékszem, amikor az Ákost meghívták, és eljátszott háromszor valamit a Olivier című musicalbe, és ettől volt hangos az egész sajtó, hogy úristen, Ákos megmozdult, és el tudta játszani. Százvalahányszor ment az Olivier című színdarab Szegeden, és én voltam Nancy, a női főszereplő, nem írt róla az újság, de arra nagyon büszke vagyok, hogy lejött a Molnár Gál Péter megnézni, és aztán utána szólt
0: Molnár Gál Péter volt a legkegyetlenebb tollú kritikus.
1: És utána szólt az élettársának, a Ronyac Marinak, hogy Mariska, gyere, mert ezt látnod kell. És lejött, és még egyszer megnézte. Úgyhogy ezt én nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy ezzel én meg is voltam, és teljesen mindegy volt, hogy erről ki beszélt, vagy ki nem. És ott az igazi kihívás az két dolog volt. Az egyik, hogy Imre Zoli volt a koreográfus, aki egy csoda volt. A másik pedig, hogy 38 kisgyerek volt a színpadon, és ezzel 38 kisgyerekkel én egy pillanat alatt olyan barát és jó viszonyba kerültem, hogy együtt jártunk utána a virágcukrászdába cukrászdázni, meg hát hogy a magam köré vontam őket, és a szárnyaim alá vettem, hiszen én voltam Nancy, aki vigyázott rájuk, és a szerep szerint is szerettem őket, de meg úgy egyébként is, és a mai napig, és ez egy csodálatos dolog, apányi férfiak és anyányi lányok jönnek oda, és ölelgetnek koncerten Szegeden, vagy az országban szerte, aki esetleg már elkerült onnan, hogy ők együtt játszottak velem ebben, és ez szerintem egy nagyon klassz dolog. Ezután már játszottam nagyon sokat, mindenféle színdarabokban, de gyerekekkel együtt játszani, akik aztán utána felnőnek, és oda jönnek, és szeretnek, az egy nagyon klassz dolog.
0: Várj, még fel kell majd a nap. Ler István és Demjén Ferenc szerzeményét Falusi Marian előadásában halljuk.

0: it. Te csak várj, és ha tietek az utolsó, te csak várj.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Keszthelyi Guzsai együttes ad elő Zalai ugrósokat.

0: Árba.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Falusi Mariannal. Egyszer úgy nyilatkoztál, hogy a zene egy lebukós szakma, ahol nem lehet rutinból dolgozni, mert a közönség azonnal megérzi a felszínességet.

0: hanem lehet hibázni. És lehet hibázni a fellépésen is, csak be kell vallani. Tehát, hogy én azt nem szeretem, amikor valaki úgy csinál, mintha. És akkor hát a lendület az megvan, tehát én azért úgy érzem, hogy itt vagyok, 67 éves vagyok, még mindig van bennem svung, amit össze tudok kapni, néha el tudok fáradni, de az egy pillanat alatt elmúlik, amikor a színpadra fölkerülök, és igazán azért vagyok hálás a sorsnak, és azért vagyok nagyon boldog most ebben az időszakban, mert hogy annyi mindenfélét csinálok, hogy ez olyan szinten tölt fel, hogy az egyikbe elfáradok, akkor utána jön egy másik, ami érdekes, és mindig új feladat. Tehát soha nem engedem leesni azt a fajta energiát, és azt a fajta aktivitást, és azt a fajta pozitív jó hozzáállást, amivel az élethez kell. Tehát most, amikor megcsináltam ezt a nagy koncertet, tényleg nagyon komoly volt, és tényleg, akkor most már tudom, hogy lesz a zsinagógában a koncertem, amire el van adva az összes jegy, tehát ezt nem reklámból mondom, hanem abból mondom, hogy ott van a feladat. És hogy arra most megint rá kell futni. És ezek az ilyen, hát te is tudod, etapokban dolgoztunk egész életünkben. Tehát mindig megvan az a változatossága ennek, hogy elindulunk, csinálunk valamit, lezárjuk, kész, lépünk tovább. És ez az isteni ritmus, ez magával hozza azt a feltöltődést és azt az energiát, amit nem tudsz elveszíteni.
1: Trenírozod a hangodat? Karban tartod, vagy pedig ez van, és használ.
0: Ez nagyon érdekes, mert tavaly volt egy negyedéves leállás, ami 40 éven keresztül egyetlen egy bulit nem mondtam le, 40 éven keresztül, és tavaly le kellett egy pár bulit mondani, mert egy fertőzött légkondiba beültem, és az sajnos elcseszte a torkomat, úgyhogy augusztustól gyakorlatilag december 21-éig hallgattam, és az volt az érdekes, hogy december 21-ére kiírtunk egy koncertet a zeneházába, és a zeneháza azért az egy mégiscsak egy klasszikus helyszín, ott azért az embernek össze kell magát szedni. Azt is találtam ki, hogy a műsor olyan legyen, hogy egy klasszikus vonulat, tehát hogy klasszikus dalokat játszik, vagy zene részleteket játszott el egy klasszikus zongorista, és a könnyű zenészek, amit abból loptak, azokat én meg elénekeltem, mint könnyű zenész. Tehát ez szerintem egy ilyen érdekes megmutatása annak a klasszikus és a könnyű zenészségnek, ami bennem így kavarog és bennem van, meg edukációs is, tehát azért nem mindegy, hogy Chopint meg milyeneket hallgattak ott, és az olyan klassz. És hogy kitűztem ezt a 21-i dátumot, hogy nekem addigra meg kell gyógyulni. Nem lacafacázunk. És addig pihentem, nem volt rossz az egész, nem éreztem azt, hogy úristen, mi lesz. Nem aggódtam egy pillanatig sem, mert tudtam, hogy én december 21-én ott meg fogok szólalni. És a próba is előtte csak úgy volt, hogy nem énekeltem, csak hallgattam, és úgy tudtam, hogy mit kell énekelni. És ott szólaltam meg először. Az egy nagyon nagy tanulás volt, és egy nagyon nagy tanulság, és azóta egyébként vigyázok a hangomra, figyelek, hát annak idején a főiskolán azért megtanultam, hogy kell, meg minden, de azóta járok, mert Nádor Magda az egy csodálatos operaénekesnő, és neki volt problémája annak idején a hangjával, és kidolgozott egy olyan módszert, amivel a hang karbon tartható, és folyamatosan felügyelhető. És én ezekkel a skálákkal, az ő egyik magyarországi tanítványával tanulok itthon néha, hogyha úgy érzem, hogy probléma van.
1: Kell, hogy várj! Pásztor László és Esnagy István szerzeményét a Pas de Deux adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Oscar Strauss Legénybúcsú című operettjéből következik Stella és Hans kettőse, László Margit és Simándi József előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Falusi Mariannal. Presser Gáborral közös turnéktól kezdve a komoly jazz koncertekig, a színes pop slágereken keresztül a mai napi dalokig mindent énekelsz. De ha csupán egyetlen egy stílust kéne megjelölnöd, akkor melyik az szerinted, amiben leginkább önmagad vagy?
1: Hát nem tudom, igazán csak dalokhoz tudom kötni. Tehát én például a Pici bácsi dalait azért szeretem, mert azok nagyon ilyen bluesosak, nagyon érzelmesek, és nagyon-nagyon közel állnak az én zenei világomhoz és ízlésemhez. Mindenféleképpen ez lenne az első helyen. De gyakorlatilag bármit, és én azért szeretem ezt az egészet, mert az előbb mondtam a szabadságomat, hogy mennyi mindent csinálhatok. És ezt én választottam magamnak, és ezt direkt csinálom. Minden műsorom eklektikus, mindig legyen minden. Ne csak azért, hogy az emberek megtalálják mindig azt, amit ők szeretnek, hanem hogy én megtaláljam azt, amiben mindig tovább tudok lépni. Tehát ez nagyon fontos. Ha én jól érzem magam, ők is jól érzik magukat. Hogyha én feszülök, akkor az látszik rögtön. És az előbb egyébként említetted ezt, hogy én mondtam egyszer, hogy lebukós dolog az énekhang. Valóban lebukós. És nem csak azért, hogy ha megmutatja, hogy nem érzed jól magad. És én például úgy is szoktam azt használni, ismerem a saját hangomat, hogy ha valami ötletem vagy valami van, akkor azt elmondom hangosan magamnak. És kiderül, hogy ezt most én akarom, vagy komoly, vagy ez egy nagy kamu az egész. A hangom, a saját hangom saját magamnak elárulja. Úgyhogy figyeljenek a hallgatók, náluk is majd kiderül lehet.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, Falusi Marian énekes előadó művész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: És a legszebben a Bumbika beszél, nem hiszem el, hogy ilyen gyönyörűen tudja ezt mondani. Köszönöm. Sziasztok, Dankó Rádió. Sziasztok.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Jakab György és Pásztor László szerzeményét a Pas de Deux előadásában. La Bamba.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Tolcsvaiék és a trió, Szeredi Krisztina és Budai Beatrix is. A hírekig Balogh Kálmán és a Méta együttes muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Tartományi választást tartanak ma Németországban. Büntető vámot vethet ki Washington az orosz energia legnagyobb felhasználóira. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezne nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadiipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszország elleni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Itthon elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter szerint pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Budai Beatrix, Szeredi Krisztina, valamint Tolcsvaiék és a Trió. Várnai Adriennel kezdünk, aki ifjabb Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő erdélyi Mihály csárdását. Országúton hosszú a jegenye sor.

0: Kotta fejek rántól. A Danko Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Danko Rádiót hallják, és ahogy megszokhatták már, vasárnaponként mindig Budai Péter mesterszakács ad nekünk tippet, hogy mit főzzünk ma. Szervusz, Péter!
2: Szervusz, Gyuri, jó reggelt kívánok!
1: Megint én nekem van egy kérdésem. Nagyon sokszor a menzán kaptunk, vagy menüben olyat, hogy milánói sertésborda, vagy milánói makaróni. Szerintem igen, ehhez sok köze nincs Milánónak, ez egy ilyen magyar találmány, de hogy készül az igazi?
2: Abszolút nincsen köze hozzá, nem is ismerik azon a tájon. Viszont, ha jól van elkészítve, nagyon-nagyon finom. Ez valamikor a háború után született, ez az étel. Maradjunk annyiba, hogy a háború után és a szocializmus alatt elég sok alapanyag hiány volt. És ezt próbálták meg kiküszöbölni, mert a szakácsok azért nagyon kreatívak. És igazándiból ez egy olyan étel, hogy gyakorlatilag pofon egyszerű, és mindenki szereti, és hogyha elmegy valaki étterembe, a gyerekmenüben mindig van milánói makaróni, és mert a gyerekek is szeret. Tehát pici hagymát kell pirítani olajon, és erre megy rá a julienne sonka és a julienne gomba. Persze általában gépsonkát használnak hozzá az eredeti receptben, és a julienne pedig azt jelenti, hogy vékony metéltre, ilyen gyufaszálszerű metéltre van vágva. Sonka és gomba is, sóval, borssal, és egy pici kakukkfűvel és fokhagymával van ízesítve. Ekkor megy rá a paradicsompüré, van, aki szokott beletenni egy picike kis vörösbolt, és akkor cukorral, citrommal és még egy kis bazsalikommal is ízesítik. Sóbors, az mindenképpen kell bele, és gyakorlatilag fölhigítják vízzel, krém sűrűségűre. Tulajdonképpen ennyi az egész milánói ragú. Ezt kifőzik a tésztát, azt vagy ráteszik, vagy belekeverik. Jó szokás szerint természetesen reszelt trapiszta sajttal van tálalva. Azt kell mondani, hogy egyébként nem véletlenül szeretik ezt emberek, mert a paradicsomban benne van az úgynevezett umami, az az íz, ami kerekké teszi az alapízeket, hogy nagyon finom. A cukor és a paradicsomnak a savanyúsága az meg igazán olyan ízfokozónak számít. Tehát olyan ez az étel, ha jól van elkészítve, mintha egy ízrobbanás lenne az ember szájában. A tésztának pedig ugye a keményítő a felületén, amitől csúszott, tökéletesen egészíti ki ezt az ételt élménnyé. És már csak annyit tudok mondani, egyenek mindig jót, élvezik az ízeket, viszontlátásra.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Tolcsvaiék és a trió előadásában Tardos Péter és Huszár Erika örökzöldjét. Csak egy kék színű virág.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pere János előadásában hallják George Bosford szerzeményét, melyre a magyar szöveget Radó István írta. Szól a balalajka.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most az Apostol Együttes előadásában halljuk Fényes Szabolcs és Szenes Iván örökzöldjét. A legtöbb ember ott hibázza el.

0: csoda volt.
1: Röpzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most az Edda előadásában halljuk Gömöri Zsolt és Pataki Attila szerzeményét. Ma minden más!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Cserháti Zsuzsa előadásában halljuk Nagy Tibor és Szenes Iván szerzeményét. Látod, szerelem, mit tettél?

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Simándi József operaénekes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Simándi József gondolatait a csodálatos talentumról.
1: Igen, az Úristen olyan csodálatos talentummal áldott meg, amelyet nem akartam, nem engedhettem meg, hogy bárki is, akár a nagy dicséretekkel, akár a, mondjuk a méltatlan lehúzásokkal, hogy úgy mondjam, elhomályosítsa ezt a talentumot. Ennek csillogni kellett. Ennek úgy kellett frissen élni az utolsó pillanatig, amíg énekeltem, ahogyan azt megkaptam. Főleg, inkább csak operákat énekeltem. Hát az operát azt a Vitó Palik rábeszélésére énekeltem. Méghozzá azzal tudott megfogni, hogy Józsikám, édes barátom, drága Józsikám, elveszed a lehetőségét annak, hogy mindenki élvezze a te csodálatosan gyönyörű szép hangodat, azok is, akik az operát nem szeretik, de az operettet nagyon szívesen meghallgatják. Hát ne büntesd őket azért, mert ők az operával nincsenek annyira eljegyezve. Hát kedvez azoknak is, akik az operettet nagyon szeretik, és a magyar népnek a 80%-a még azt szereti jobban, mondta így. Palikám, ne viratkozzunk tovább, igazad van. És akkor csináltuk ezeket az operett felvételeket. Aztán az oda vezetett, hogy például a komplet Mosolyországát is elénekeltem a rádió felvételen.
0: Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből következik Szucsong dala Simándi József előadásában.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 767. adást hallották Lakatos Miklós és zenekara muzsikájával.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 178. adása.

Annus Réka pályáját nehéz egyetlen zenei műfajjal bekeretezni. Népdalénekesként indult, de a hagyományos népzene mellett a klasszikus és a kortárs zenében, gyermekeknek szóló zenei programokban, valamint különböző műfajokon átívelő projektekben is rendszeresen részt vesz. A népzenei közönség számára a Pillérek című lemez az egyik legfontosabb kapcsolódási pont. Az elmúlt években azonban egyre inkább előtérbe került Réka művészetének egy másik oldala. A különböző zenei hagyományok közötti kapcsolat keresése. Ezen a hétvégén Annus Réka Pillérek című lemezéről válogatunk.

a zenei kapcsolatkeresés egyik legújabb példája a Razvajajeva Anasztázia hárfa művésszel létrehozott duó Arra. A formáció a folklór és a népdal megjelenésével kísérletezik a klasszikus és a kortárs zenében. Réka eközben az oktatásban is aktív. A Bartók Béla Emlékház múzeum pedagógiai programjának művészeti vezetőjeként gyerekeknek segít közelebb hozni Bartók zenéjét és örökségét. 2025-ben pedig felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem irodalomtudományi doktori iskolájába. Így az előadó művészi és pedagógiai munka mellett a kutatás is egyre fontosabb része lett a pályájának.

részleteket hallhattak Annus Réka Pillérek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
1: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Németországban tartományi választást tartanak. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót és egy lakóházat is találatért. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Friedrich Merz kancellár az eredmények utára válságértekezletet hívott össze pártja a Kereszténydemokrata Unió számára. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali AfD nyert meg. Fokozatosan helyreállítják az áramszolgáltatást Kubában az újabb országos áramkimaradás után. Az állami áramszolgáltató szerint a 15 tartományból 14-ben már rendben működik a hálózat, sok helyen azonban továbbra sincs áram az alacsony termelési kapacitás miatt. Idén ez már a 7. országos áramkimaradás volt. Kuba súlyos energiaválsággal küzd, az erőművek elavultak, az amerikai olajembargó pedig nehezíti az üzemanyagellátást. Itthon 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllön pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Ma is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadság hídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
5: Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével.

Ebben az epizódban ismét a zenész, zeneszerző és népzenekutató Sebő Ferencre emlékezünk. Beszélgető társam Ullmann Péter, premontrei szerzetes és a Zenetudományi Intézet egykori munkatársa.

Kedves hallgatók! Ez itt a Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 23. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bólya Mátyás. Az epizód témája ezúttal Sebő Ferenc élete és munkássága egy szokatlan, talán kevésbé látványos szemszögből. Ullmann Péter a Zenetudományi Intézet munkatársaként találkozott Sebővel. Ide akkor még nem ért el az előadó művészettel szerzett országos ismertség. Így személyiségének tisztán tudományos oldala akadály nélkül bontakozhatott ki. Péter később a család fontos lelki támaszává vált, egyfajta nem hivatalos vallási közvetítőként. Szó esik egy vidéki KTS anyagbeszerzőjéről, egy hegymászással összekötött titkos papszentelésről, hivatásról, a dobszai féle rendezőmunkáról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

Ullmann Péterre ma sokan premontrei szerzetesként és perjelként gondolnak, ám az ő története egy megalkuvás nélküli, kifejezetten kalandos életút. Fiatalon a papnevelő intézet növendéke volt, ám a kommunista hatalom többször is kizárta a szemináriumból. Amikor Pécsre járt az orvosi egyetemre, államellenes szervezkedés koholt vágyával onnan is eltávolították. A rendőrségi zaklatások és az egyház ellenes perek ellenére sem adta föl. Titokban belépett a premontrei rendbe, illegálisan tanult teológiát, megélhetésként pedig volt kántor, fizikai munkás és kórházi műtőssegéd is. Végül 1972-ben Hanvazó szerdán Krakkóban szentelték pappá titokban. 1974-től az MTA Zenetudományintézet munkatársa lett, később a Népzenei Archívum vezetője. Itt ismerte meg Sebő Ferencet is. Zenei sokoldalúságát jelzi, hogy éveken át tanított Gregorián éneket a kántorképzőben. A rendszerváltás után költözött Zsámbékra plébánosként, majd a gödöllői premontrei közösség vezetését vette át, ahol hosszú éveken át szolgált kormányzó perjelként. Ebben az epizódban tehát Ullmann Péterrel beszélgetek Sebő Ferencről, lelki utakról, a Népzenei Archívumról, egy műtőssegédről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

0: Ullmann Péter, premontrei szerzetessel és a Zenetudomány Intézet egykori munkatársával beszélgetek Gödöllön. Beszélgetésünk szomorú apropója, hogy Sebő Ferenc már nincs köztünk. Te családi barátként végigkísérted az útját. Hogy indult ez az ismerettség?
1: Első találkozásunk a Zenetudományi Intézetben volt a 80-as évek közepén. Én a Népzenei Archívumnak a kezelője voltam. Akkor, amikor már szinte teljesen befejeződött az a több mint egy éves munka, amit Dobszai László és Szendrei Janka végeztek a népzenei típusrend kialakításával. Ebben az időben került oda Feri, aki szerette volna maga is megismerni ezt a rendet. Az ismeretségünk innen van, sokat ültünk együtt a támlapok fölött, csodálta az, hogy mennyire ismerem a dialektusokat, meg a helyeket, ahonnan jönnek az adatok, és tulajdonképpen ezt a rendezést nézte ő, és közben ő maga is hát próbált tudományosan is belekerülni ebbe a munkába.
0: Neked milyen zenei múltad van?
1: Én ilyen bocsinálta népzenekutató lettem. Fiatal koromban magam is zongoráztam, meg tanultam orgonálni, de amikor engem másodszor is kitettek a teológiáról, abban az időben én kántorkodtam. Későbbiekben a 80-as évektől a kántorképző Gregorián tanára is voltam, mind a mellett, hogy akkor én már a Zenetudományintézetben is dolgoztam, de korábban pedig magánúton végeztem zenei tanulmányokat, a Gergely Feri bácsitól is tanultam orgonálni, és az a 60-as évek elején hivatásos kántor is voltam, de ennyi az én zenei múltam, és egy egész más kérdés, egy külön történet, hogy hogyan kerültem bele a Zenetudományi Intézetbe. Egyrészt a középkori forrásoknak a kutatásába, és egy más úton a népzenekutatásba. Én a 70-es években már a napi munkám mellett egy vidéki KTS-nek voltam a budapesti anyagbeszerzője, de ekkor én már hetenként jártam Zsámbékra kántorkodni, sőt, hát félig meddig hittanár is lettem. Ott ez hozzátartozik az, hogy 1972-ben engem titokban Lengyelországban, Krakóban pappá szenteltek a Premzőzsend keretében.

0: Ezt azért emeljük ki, hogy ebben az időszakban nem úgy volt, hogy az ember úgy döntött, hogy szerzetes lesz, tehát hogy ezek tiltott dolgok.
1: Amikor engem 20 évesen másodszor is kitettek a teológiáról, és meg voltam győződve, hogy azért én továbbra is a papi hivatásra törekszem, akkor elhatároztam, hogy bármeddig tudok várni. Ez egy hosszú történet, ami le van írva a könyvembe is, és én kitartottam akkor az én döntésemben 12 éven keresztül. Közben mindenféle viszontagság voltak, nem kaphattam útlevelet még szocialista országokba sem. Aztán 1970-ben, akkor éppen hegymászó is voltam abban az időben, és a hegymászás révén kaptam első útlevelet, kiutazási engedélyt Erdélyben. Viszont a következő év elején megkaptam újra ezt az útlevelet, és titokban elő volt készítve az én papszentelésem Krakkóban, ez már egy bejárt út volt, akkor még a Vojtila volt ott a krakkói érsek, és az ő segédpüspöke egy zárt kápolnában engem pappá szentelt. Ott voltam még egy hétig a Tinyeci bencés szerzeteseknél, és tehát 72. februárjában én papként kerültem haza onnan Krakkóba, úgyhogy még a szüleim se tudták ezt. És ugyanez az év volt, hogy találkoztam egyházzenészekkel, mármint Rajeszky Béni bácsival, Zobszai Lászlóval és Szendel Jankával. Ugyanebben az évben én már kántorkodtam Zsámbékon, és volt egy kis kórus a Rókus templomban, aki a későbbi Szkóla Hungárika magja volt. És ezeket meghívtam 72-ben a keresztelő Szent János búcsúra. Itt találkoztam először Dobszai Lászlóval, és bevallom, hogy a nevét se ismertem addig. Holott én akkor már felsőfokú egyházzenei tanulmányokat is végeztem. És akkor az ottani találkozásunknak az lett az eredménye, hogy szeptemberben Béni bácsi és ők meghívtak engem a munkájukhoz.

közben én hirtelen szereztem egy főiskolai könyvtárosi diplomát, anélkül, hogy én nekem addig nem volt ilyen diplomám. Úgyhogy a Ho Chi Minh főiskolán Egerbe én beadtam egy szakdolgozatot, az volt a címe, hogy a magyar középkori zenet történet kutatás bibliográfiája. De mire ez meglett, elkezdődött a népzenei rendezés, akkor még külön volt ugye a népzenei osztály, és engem áthívtak erre a munkára, és így keveredtem mindebe bele. Egyszer s mindén elkezdtem Erdélyben gyűjteni a virrasztó énekeket udvarhelyszéken. Ennek a folyamánya, hogy 30-40 AP lemezen vannak az én gyűjtéseim. Aztán ugyanakkor Zsámbékon csak úgy mellékesen foglalkoztam a német népdalokkal. Visszatérnék inkább a népzenekutatói mindennapi munkára, amikor a 70 000 támlapot próbáltuk a helyére rakni az új rendszer szerint, az új típusrendbe rakni, és ebben az időben keveredett oda a Sebő Feri is, és ennek a munka révén személyes barátság szövődött közöttünk. Aztán nem tudom, hogy keveredtünk családi barátságba, mert utólag tudtam meg az ő lánya, Rózsa mesélte, hogy egyszer voltam náluk, és akkor én ajándékoztam a Rózsának valami kavicsot, amit ő egész életében őrzött, és amikor aztán évtizedek múlva kiderült, hogy a Ferinek ugye unokái lettek, és én egy ilyen családi barát, családi lelki atya vagyok, akkor előkerült az, hogy hát ezeket a gyerekeket, unokákat, akik Németországban születtek, Berlinbe, meg kéne keresztelni. Ennek a kapcsán újra találkoztunk az ő balatoni nyaralójukban. Közben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, ha másképp nem levelező lapokon, később pedig hát e-mailben nem annyira, Feri nem volt soha sem jól az e-mailezésben, de nagyon gondos volt a levelezésben, és hát elérkezett ez a szomorú esemény, hogy szinte váratlanul meghalt, bár a betegségéről tudtunk. Egy elég nehéz feladat elé állított engem a Rózsa, hogy én temessem a Ferit. Először is meg kellett őket győzni, hogy a Feri egy országos kincs, nem lehet úgy csendben, hogy a család majd valahogy elföldeli, ők nem úszhatják meg, hogy ott lesz egy szép ünnepség, és ugye voltak a nekrológok, a beszédek, és akkor volt az én tanácsom, hogy akkor esetleg egy szép csendben utána a családi körbe temessük el, és akkor itt találkoztunk veled is, és hát ez nem a történet vége, de számomra a Feri az megmarad egy örök barátnak, és én, mint papi ember, az én elvesztett barátaimért szinte naponta imádkozom. Ez egy másfajta kapcsolat.

Megnyugodni az égben nem azt jelenti, hogy megszűnik a tevékenység, hanem hogy tökéletessé válik. Ez a tevékenység az Isten dicséret, dinamizmus. Az élők ott az angyalok és szentek kórusához társulva szüntelenül ismétlik a háromszor szent Isten dicséretét. Hát akkor valójában mi is ez a nyugalom? Nem tudjuk. Mert szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Csak arra gondolunk, hogy mi is ott lehetünk, ahol hitünk szerint szüleink, testvéreink, elhunyt szeretteink vannak. Reménységünk szerint Sebő Feri már ott van. Várja a Jóisten igazságos és irgalmas ítéletét, és tudja a választ. Feri már tudja, mi az az örök nyugalom, és szemléli az örök világosságot, magát az Istent.

0: pörgős miska. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Öreg csont, ifjú csont, rajta, rajta, rajta. Mit tudunk Feri vallásosságáról? Erről többféle hír van, és ugye azt gondolja az ember, hogy aki ilyen mélyen foglalkozik versekkel, szépirodalommal, vers megzenésítéssel, természetes módon kapcsolódik a valláshoz, illetve az ilyen tartalmakhoz.
1: Nem hiszem, hogy gyakorló hívő volt. Ő benne volt bizonyos dolgokkal kapcsolatban egy szemérmesség. Nagyon-nagyon nehezen árult el a gondolatait, akár más emberekről, szóval a kritikát is nehezen fogalmazta meg, de a saját belső világáról sem beszélt. Én azt hiszem, hogy más sem tudott ezekről a dolgokról többet, mint én, de én elsősorban ezt úgy értékem, hogy neki kellett valaki, aki az Isten embere, és az ő embere is. Rajeszky Béni bácsit maximálisan tisztelte, és nem csak mint tudóst, hanem mint ciszter szerzetest, és ahogy megélte ezt a tudománya mellett. Ez egész egy rejtély, de meggyőződésem, hogy aki ennyit forgolódott a mezőségben a hitvalló református emberek között, az osztotta az ő világnézetüket, annék, hogy beszélt volna. Talán inkább gondoljunk a Veres Sándorra való barátságára, aki egy mélyen hívő ember volt. Akkor azt hiszem, hogy ezek az emberek, ezek a kapcsolatok kötötték őt a Jóistenhez. Amit én elmondtam a temetésen róla, az nem szóvirág volt, hanem én komolyan gondoltam, hogy ő valahol mégiscsak a Jóistennél van. Nem először volt nekem ilyen feladatom. Nagyon sok olyan barátom volt, akik hozzám közel álltak, talán éppen én voltam egyfajta contact person a Jóisten felé. Én beleláttam a szívükbe, lelkükbe, de azt is láttam, hogy hát nem sűrűn koptatják a templom küszöbét, és mégis a helyre tudtam őket tenni a életük végén, és ma is a szívem mélyen őrzöm az emléküket, és nem a Feri volt az egyetlen ilyen.

0: Nagyon érdekes, tegnap Perger Lacival készítettem interjút, ugye, aki a Sebő Együttesnek fontos tagja, és 32 évet töltöttek együtt Ferivel. Felidézte, hogy 1994-ben kezdték el az együtt zenélést, és nagyon érdekes hasonlatot vagy képet fogalmazott meg a gyászról. Azt mondja, hogy a gyász az olyan, mint egy fekete kő, ami itt van belül az emberben, és ő úgy képzeli el, hogy ez sose fog elmúlni, hanem együtt kell élni vele. Egy olyan kő, aminek nem egyenletes a felülete, hanem mindenféle. Itt egy kicsit érdes, ott egy kicsit simább, és hogy ez a kő forog folyamatosan, és mindig másik oldalát érzi az ember, de elmúlni sose fog.
1: Szent Ágoston azt mondja, hogy akinek nem fáj a szerettei halála, az embertelen, igenis kell, hogy fájjon, és ez érezzük egy veszteségnek, de ugyanakkor az örök életbe vetett hitünk, a keresztény hitünk azt mondja, hogy ahogy Krisztus meghalt és feltámadt, egyszer mi is feltámadunk. Hát ez az én hozzáállásom ehhez. Próbálom rögtön megvonni, hogy először is dolgozt fel azt a sok örömet, szépséget, amit együtt töltöttetek. Ez éljen benned, és ne a utolsó napok fájdalma, és ugyanakkor próbálom rávezetni arra, hogy nincs vége kapcsolatnak.
0: Amikor a 80-as években találkoztál Ferivel a Zenetudományi Intézetben, addigra ő már egy országosan ismert arc és alkotó volt. Hogy láttad, volt rálátásod arra, hogy hogy fér meg egy szemében a művész és a kutató?
1: Föl sem merült bennem, hogy itt lehet valamiféle konfliktus az ő életében, mert eleve egy nagyon szerény embernek ismertem meg őt. Én nem voltam benne az akkori népzenei mozgalmakban. Ezekkel én nem is foglalkoztam. Nekünk a közös munkánk az volt, hogy ültünk a támlapok fölött, vagy pedig egyszerűen egymásnak a mindennapi életét ismertük meg, és ezért nem tűnt nekem föl, most később látom, hogy de hát ez az ember akkor már egy országos hírű ember volt, hogy most valakinek egy idősebbnek elmondom, hogy a Sebő Ferit én temettem, és akkor elkezdik sorolni, hogy ez volt az én kedvenc énekem, hogy egész nap ezt és ezt a Sebő lemezt hallgattam.

0: Mit gondolsz, Feri halála után milyen feladat hárul ránk, hogy ezt az örökséget hogyan lehet életben tartani, tovább vinni, megőrizni, átadni? Mi a feladatunk? Hogy látod?
1: Lehet, hogy merészet mondok. Azt hiszem, hogy a legfontosabb feladatot, a feladatot Feri elvégezte. Ezt őrizni kell, és biztos, hogy nektek a feladatotok, hogy képezzétek ezeket az akadémián, akik ezt szívesen veszik, de hogy van egy csomó fiatal zenész, aki nem profi módon akarja ezt csinálni, és mégis az élete része. De mindig van sok-sok kisgyerek, meg nagyobb, aki próbál autentikus népalt énekelni, nyilván valakitől tanulja, vagy hanglemező. Ez már kiirthatatlan, hogy mégis mit kell csinálni. Hát reméljük, hogy ez magától is fönnmarad.
0: Ugye említettük a kutatást, meg az alkotást, az alkotóművészetet, de volt egy harmadik nagyon fontos terület Feri életében, ez pedig a tanítás, az oktatás. Amikor én tanszékvezető lettem 2022-ben, akkor az egyik első dolgom az volt, hogy a tanszékre visszahívjam tanítani. Akkor még nem tudtam, hogy ez mennyire jelentős, és mennyire fontos Ferinek. 4 közös tanévadatot a tanszéken, és kérdezte, hogy milyen tárgyat kell tanítani. Mondtam, hogy ne is nézd a tárgy nevét, valamilyen neve van, én azt szeretném, hogy te mesélj nekik magadról, meg amit gondolsz a népi kultúráról, illetve ebben a kortárs környezetben, hogy ez miért fontos, és így is volt. Mindig az elsősöket tanította először, egy ilyen szemléletformáló kurzus tartott nekik egy éven keresztül. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó, hogy találkoztak vele. Szóval, hogy a tanítás az nagyon-nagyon fontos volt neki. Nem tudom, hogy ezzel találkoztál-e, mert én azt hiszem, hogy akkoriban kezdett tanítani, az a 80-as évek második fele lehet.
1: Én nem találkoztam vele, valójában abban az időben, ott az intézetben, ahol ő bejárt, ő tényleg ezt nagyon szerényen, alázatosan csinálta, és készült a tudományos munkára, azt mondanám. Az akkori népzene kutatókkal nem volt, hogy mondjam, felőtlen a viszonya. Egy kicsit én úgy éreztem, hogy őt nem fogadják be, még nem érezték a súlyát annak, amit ők akkor műveltek. Ó, hát ez nem tudomány, meg mi. Az ő tanításával nem foglalkoztam, hanem akkor döbbentem meg, mikor évek múlva bekapcsoltam a rádión, a Bartókon az ő déli műsorait, és akkor láttam, hogy hát ez az ember tanít, és tehát én nem voltam tanúja akár a zeneakadémiai, vagy más tanításának, mert ezt is szerényen csinálta. Mintha az természetes lenne. Úgy gondolom, hogy ezzel később találkozott, és később talált rá, hogy hol találkozik ez a tisztán elméleti és tudományos munka az gyakorlatukkal.

0: Amit említettél az előbb, hogy a népzenekutató csoportban azért nem volt felhőtlen a kapcsolat. Jól sejtem, hogy nem Feri személyiségének szólt, hanem inkább az örök ellentét az elméleti zenekutatók és a gyakorlati zenészek
1: között. Ennek még nagyobb gyökere volt, ugye az akkori népzenekutató az egy kicsit olyan zilált volt, amikor én bekerültem, akkor még a Vargyas Lajos volt az vezető, aztán átvette a vikár, és akkor a kutatás valahol stagnálta abba a szemléletbe, hogy adjuk ki sorra a népzenetárakat, akkor készült a hatodik kötet, a Sirató kötet, ami a Béni bácsinak a kötete volt. Na most akkor volt már egy elképzelés, hogy nem lehet minden magyar népzenei adatot ilyen lexikálisan kiadni több száz kötetben, hanem próbáljuk egy olyan rendet csinálni, aminek az elődje talán a Járdányi féle elképzelés lehetett, sem a Bartók, sem a Kodály rendre nem volt alkalmas. Ők esküdtek a Kodály rendre, az archívumban ott megőrizték a Bartók félét, és akkor jött Topszainak az ötlete a típusrendre. Egy akadémiai döntés volt, hogy pop, az egészet kivették a népzenei osztály kezéből, és átadták a Dobszainak. Neki állt, elkezdte másfél év alatt kialakította a típusrendet, aminek nagyon nagy tisztelője volt a Feri. És rögtön látta, hogy ez az igazi. A mások ezt ellenezték, és úgy gondolták, hogy Dobszai személy szerint elvette tőlük az anyagot. És valóban jól látott, hogy akkor a Feri még szerintem ilyen jokulátor, nem proféta volt, akkor még nem tudták, hogy hiába lesz minden benne a népzenetárában, ha ebből nem lesz élő tradíció. Ferit később tudták elfogadni, hogy nem csak egyszerűen előadója ezeknek, vagy földolgozója, hanem ő maga is aztán tudományosan foglalkozik vele.
0: Teljesen természetes, hogy ez két külön terület, tehát az előadó művészet és a tudomány ugyanarra az alapanyagra, ugyanarra a gyűjtésre, ugye másképpen gondol az egyik számára kutatási alapanyag, a másik számára meg inspiráció, de hát nagyon sok közös terület van. Én azt gondolom, hogy azért ez sok változott az elmúlt évtizedekben.
1: Talán az is fordulópont volt, hogy először úgy gyanakodva nézték, hogy miért akarja a zenetudományi szakot elvégezni, de amikor komolyan elvégezte, és aztán így nyúlt a dolgokhoz, akkor azért kezdték őt elfogadni a tudósok is.

0: Feri művészetével találkoztál-e, mint egy a sok befogadó közül? Van-e kedvenc dalod tőle, versed?
1: Na, vártam ezt a kérdést, én nagyon szégyellem magam, hogy én ezt az oldalát ismertem legkevésbé a Ferinek. Ennek az is az oka, hogy én 90-es évek elején kikerültem a fősodorból. Itt elindították Gödöllön újra az iskolát, és kiemeltek teljesen az én tudományos munkámból. Próbáltam egy darabig, de nem fért össze. Azt hiszem, volt két doktoranduszom, de ezen kívül teljesen kiestem ebből. És nem volt nekem időm, még zenélni sem, nem hogy zenét hallgatni. Szóval a Feri megmaradt számomra inkább a jó barátnak, és későbbi években, mikor már szabadabb voltam, és többet mozogtam, akkor fedeztem föl magamnak az énekelt verseit, meg abban tanításait. Bevallom, hogy magam is csodálkozom, hogy idős embereknek vannak kedvenc énekeik, amit tőle tanultak.

0: Van olyan költő, akit mondjuk te is kedvelsz, és Feri is szívesen?
1: Kizárólag Vörös Sándor. Vörös Sándor az. Szívesen hallottam a megzenésített ókori költőkkel. Én is, mikor latinul tanultam, ezekkel találkoztam, de ez mennyire más volt az, amikor ezeket a versformákat én tanultam, és mennyire más, ahogy ezt a Feri énekelve hozta. Ez már nem egyszerűen az ő népzenekutatói munkája, hanem ez egy másik nagy találmánya neki, ahogy énekelte ezeket a verseket.
0: Körülbelül sokszor mondta, hogy nem baj, ha nem tudják a nevét, mert hogyha az énekelt vers műfaja újra népszerű, akkor már nem hiába dolgozott.
1: Igen. Szóval ez már messze, hogy mondjam, túlmutatott ez a működése a népzenetudományi vagy zenetudomány működésén, és gondolom a irodalomtudósok is ezt értékelik ő benne leginkább. Lehet, hogy a Kossuth díjban inkább ez van benne.
0: Nem tudom, hogy kihagytunk-e bármit, vagy ami benned maradt, és szívesen Ferivel kapcsolatban elmondanád. Én azt hiszem, hogy föltettem a kérdéseimet.
1: Nem, azt hiszem, hogy ne. Nem. Én továbbra is őrzöm a Feri emlékét, meg tulajdonképpen magam nevében is, meg azt hiszem, hogy ennek a össz nemzedéknek a nevében is csak hálás lehetek neki. És nem, most se tudom elhinni, hogy egy idős embert temettünk el. Számomra megmaradt egy örök fiatalnak a viselkedésében, a mentalitásában, gondolkodásában.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm. Ezt nagyon köszönöm, akkor a könyvedet én cserébe odaadnám az én emlékeimet. Ennek a könyvnek a címe az, hogy inkább létezni, mint látszani. Uh-huh. Magis Eszek van Vidéri, egy kordokumentum is. És hát van benne két fejezet az én népzenekutatói munkámról is. Fogadd el.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én is örömmel fogok forgatni.

Beléptem a 77. évembe, és testileg is érzem az idő múlását. Mozgásom lelassult, ízületeim fájnak, de mindez nem veszi el az életkedvemet, inkább megköszönöm a jó Istennek. Talán az öregedés jele, talán a visszavonulásra való több idő ajándéka, hogy lélekben sokat időzöm az elhunytakkal. Emlékek, események és tárgyak figyelmeztetnek, hogy imádkozzam értük. Izgat a sorsuk, és a kérdés is, hogy mi vár rám, találkozunk-e? A Szentírásban és az egyházatyák írásaiban mostanában különösen azt figyelem, hogy mit írnak az örök életről, az üdvösség miben létéről. Évtizedek óta elfelejtett, eltűnt emberek jutnak eszembe. Az első reakció mindig az, hogy imádkozzam értük.

A Népzene doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 23. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Beszélgető társam volt Ullmann Péter, premontrei szerzetes. A zenéket Sebő Ferenc, Vörös Sándor 100. születésnapjára megjelent lemezéről válogattuk. Idézetek hangzottak el Ullmann Péter visszaemlékezéseiből, amely Inkább létezni, mint látszani címmel jelent meg 2020-ban, valamint a sírnál elhangzó búcsú beszédből. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost. Több száz millió forinttal károsított meg idős embereket egy család. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRU júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel az alvállalkozók kifizetéséhez. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélsőjobboldali AfD nyert meg. Idehaza idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy arany felvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábító hatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre számíthatunk. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 11 óra 4 perc.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
3: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban. Dankó Extra című műsorunkat hallják. Bennem az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos és Dankó gálás produkcióinkkal. Már is a Nádaházam teteje című csárdás csendül fel orosházi előadásunkról, majd a Hull az eső nagyasár című Szaúcsek István és Magyar Ádi Jenő szerzeményt Kolossák Gyula adja elő. Elsőként Szöldősi emesét halljuk. Jó rádiózást kívánok!

0: przeszło, to nie jako z ukurzu. Wywozi smaczołki, czołki, jak czerwę. Jest jem oki tety, kiwa tu tety, jak czerwę.
1: Nagykanizsán már többször is járt a Dankó csapat, például 2022. május 31-én. Ekkor Cikora László, a Csárdás királynőből elénekelte Bóni dalát is. Hankó József és a zenekara kísért ekkor minket. Hallgassuk meg ezt a nagy operettslágert, mint ahogyan Nádas Gábor szerzeményét, melyet fia Nádas György ad elő, címe Őszi szél, kísér Báder Ernő zenekara. Tartsanak velünk!

A folytatásban Nagybajomi, Bonyhádi és Debreceni előadásunkról csendül fel a De szeretnék hazamenni, az árok is van, gödör is van, és a lányok a legényt jól megbecsüljétek című magyar nóta. Hallgassuk Farkas Lozikát, Lugosi Katit, majd Laki Pétert, kísér Csóka Gyula, Balázs Tamás és Tordai Zoltán zenekara.

Paraszki László táncdal énekes 2016-ban járt a Dankó Rádió Dankó Klub előadásán. Erre 2016. november 28-án került sor a Thália Színház mikroszínpadán. Paraszki László legnagyobb örömünkre magyar nótákat is énekelt, de persze elhozta legnagyobb slágereit is, mint például Lovas Róbert és Esnagy István szerzeményét, a Pókháló van már az ablakon című dalt. Hallgassuk Paraszki Lászlót cigányzenekari kísérletével, élükön Olá Kálmán és Olá Albert muzsikusokkal, majd Karádi Katalin nagy slágere is helyet kap a folytatásban. Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, énekli Szász Kati, kísér Tortai Zoltán zenekara.

0: Ateşini peşin oluyor.
1: Danku Radio. O Magyar Zene Rádiója.

Kivirágzott a Hortobágy, orosházi előadásunkon énekelte el ezt a jól ismert melódiát Nádasdy László, Lakatos Miklós és a zenekara kísértekkor, aztán a szegedi Csikósról is hallunk egy történetet, majd a Cudar világról szól a dal, Nádasdy László után Eperjesi Erika és Mészáros János elekénekel. További kellemes időtöltést kívánok!

0: Ettotor tumor tolatik Megjavulom tehát Vizet iszom, na hát Azt van a nyomorját
1: Engem nem lehet elfelejteni, értem, könnyeket illik ejteni. Nádas Gábor és Szenes Iván közös slágerét nem más, mint Volt Ági színésznő énekelte a székesfehérvári sportcsarnokban. Tordai Zoltán és a zenekara kísérte a művésznőt, a zongoránál Kovács Eriket, a doboknál Adamecz Józsefet halljuk. Hát idézzük fel ezt a remek pillanatot, majd Fekete Péterről, Dócs Péter dalol, itt a Dankó Rádióban.

És továbbra is itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál Budai Beatrix. Minek turbékoltok, búgó vadgalambok? Teszi fel a kérdést a folytatásban Hubai Jenő és Szabolcska Mihály szerzeményében Szóka Júlia, Szalai Antal zenekarának kíséretével. Majd a Hét országban nincsen olyan cimbalmos című ritkábban énekelt Dankó Pista és Gárdonyi Géza szerzemény is helyet kap. Bányai Mártont halljuk ekkor Lakatos Miklós zenekarával. És ezt követően zárásként Bicskei Dankó klubunkról csendő jön fel a Vékony Deszka Kerítés című csárdás. Előadja nem más, mint Madarász Katalin, kísér Berki Péter zenekara.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér műsorunk, de még azért akad időnk egy jóra való csárdás csokorra, majd egy örökzöld melódiákból összefűzött egyvelegre. Mészáros Andrást halljuk elsőként ifjabb Sárközi Lajossal és a zenekarával. Dunaszerdahelyi Dankó klubunkon volt vendégünk az ifjú nóta énekes, aki a most hallható csárdás csokorban elénekli a Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta című dalt is, de hogy mit még, az maradjon meglepetés. És elhoztam önöknek a Dankó Rádió 10. születésnapi gála műsoráról Straub Dezső örökzöld melódiákból összefűzött egyvelegét, Lakatos Miklós és Kovács Erik gála zenekara kísér. Hallgassuk meg ezt az igazán jó hangulatú zenei blokkot. Jó rádiózást!
1: De szeretnék!

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben ifjabb Sárközi Lajos és a zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz jövő héten is. Ugyanígy 11 óra után 4 perccel várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel, vagy leghamarabb a déli harangszó után pár perccel, akkor már jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, további kellemes szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó rádióban.
1: Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát, Németországban tartományi választást tartanak, napos száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete a szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Aranyminősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztottak a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk, addig is maradjanak továbbra is. A rádió közelében a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az állatok szeretete az egyetlen szeretet, amelyben az ember sohasem csalódik. Krasznahorkai László, Nobel-díjas író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 20-án vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. 2 vidám csárdással indulunk, a Kék a búzavirág és a Kopogós a csizmám című dalt előadja Jákó Vera és Hajnal Nikolett. Jó rádiózást!

0: a rózsám.
1: Hiába süt a világra melengető napsugára, énekli már is a folytatásban Kókai István szerzeményét Szilágyi Sándor. Majd Mészáros Adél, Kosári Judit és 60 kis Gyöngyi előadásában felcsendül, az Este van, én pedig várok rád, a Pruszlikomon Piros Rózsa és a Rózsafámon Rózsabimbó című magyar nóta.

A soron következő zenei összeállítás Dankó klubos produkciókból áll. Az Esti szél a piros pünkös napján, a Kiskút, Kerekeskút és a Nem vagy legény Berci című magyar népies műdalok, illetve népdalunk a Tália Színház mikroszínpadán, a Tatabányai Vértes agórájában és a Tatai Angol Kertben csendültek fel. Hallgassuk Gáspár Anit, Kalocsai Zsuzsát, Bősi Szabó Lászlót és Dóka Zsuzsát. A zenekarok Miskolci Balogh Zoltán, Németh Csicsó József, Báder Ernő és ifjabb Sánta Ferenc prímás vezeti.

És még egy ráadásra is volt időnk. Németh Csicsó József és a zenekara játszotta az imént a Cickom Cickom című névdalunkat. Ma szeptember 20-án Kovács Apolóniára emlékezünk születésének évfordulóján. 1926-ban ezen a napon született Erdélyben, Volkányban, színésznőként is dolgozott, majd 1961-ben Magyarországra települt, és hamarosan a magyar nóta és a népdal egyik különleges hangú, meghatározó előadó művésze lett. Gyönyörű hangjával és egyéni előadásmódjával nemzedékek szeretetét nyerte el. Magyar cigány dalokat is gyűjtött és énekelt, lemezei jelent meg, és a világ számos országában is fellépett. Munkásságát többek között 2011-ben Kossuth-díjjal ismerték el. Kovács Apolóniától 2012-ben vettünk végső búcsút, de az a különleges hang, amely annyi magyar nótát és népdalt, cigánydalt életre keltett, ma is velünk van. Így hát most emlékezzünk őre, Kovács Apolóniára, itt a Magyar Zene Rádiójában. A kék ne felejts, a szórja a nap aranysugarát, a leszakítják a rózsát a szagáért, és a Paprika Só című dalt halljuk.

0: was lässt man an? War der ganz nass, so ich mehr gewohnt war. Alle wie so Bach, wo so ein Blum war. Jeder Schagam, kedve Schagam, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Kedves hallgatóink, most itt a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Simándi József operaénekes magyar nótákat énekel. A Postás Szimfonikus Zenekar kíséretében felcsendül Borzó Miska szerzeménye, a Maros vize folyik csendesen című andalgó. A felvételt a Magyar Rádió készítette 1983-ban. Simándi József énekel, a Postás Szimfonikus Zenekart Behár György vezényli.

Sándor Jenő és Füred Imre közös szerzeményét, az Álmodott Tiszapart című dalt Végi Bolya is repertoárján tartja, és el is énekelte Torockon Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével. Hát hallgassuk meg újra itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban, majd Nagy Noémi, Csala Judit és Karcagi Nagy Zoltán is dalra fakad. Az Álmodott Tiszapart című gyönyörű dalt követően a Kigyúlt egy csillag a Balatonon, a Baj van, nagy baj, és a Majd, ha nékem, sok pénzem lesz című klasszikus magyar nótát halljuk.

világ megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan dát, egész világ megcsodálja.

És most, kedves hallgatóink, ifjabb Johann Strauss Éljen a magyar című művét Tordai Zoltán és a zenekar adja elő. Aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk 13 óra.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Németországban tartományi választást tartanak. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetejéről, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Elő-Pomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete a szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon átvehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Aranyminősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztott a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre számíthatunk. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ezúttal Várnai Adriennel, majd Bétót Magdával. A nyári csendben száll a nóta szó, és a rámás csizmát visel a Babám című csárdást. Bangó János, majd Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. Énekelte a művész házaspár Vágó Bernadett és Miller Zoltán még 2022-ben a Magyar Zeneháza színpadán, a Donkó Rádió 10. születésnapi gála műsorán. Sosem felejtem el ezt a pillanatot, hiszen igazán szívből énekelték egymásnak Balázs Árpád és Farkas Imre közös szerzeményét. Hallgassuk majd meg az Érika hajlik a búzakalász, a Nem ütik a jogászt agyon és a Csaj elédes című magyar nótát is Újvári Marika, Miklós József és Zentai Anna előadásában, itt a Dankó Rádióban.

És most ismét az emlékezés pillanatai következnek, hiszen 1923. szeptember 20-án született Bojtor Imre Sárréd szülötte, akinek gyönyörű, összetéveszthetetlen baritonja hosszú évtizedeken át örvendeztette meg a nóta kedvelő közönséget. A magyar nóta egyik kiváló előadójaként nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is vitte magával a magyar dal szeretetét. Bojtor Imre 1999. szeptember 12-én hunyt el. Ma születésének évfordulóján szeretettel idézzük fel emlékét. Ha nem voltam én soha szegény, a kék ibolya búra hajtja a fejét, és a 100 forintnak 50 a fele című rádió felvételeivel. Bojtor Imre énekel.

olyan részeges vagyok, pedig csak a jó volt, szeretem nagyon.

0: kapkodtan a szemem. Legyen meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, kikerülni a hátfából. Nem lehet az ember fából, kikerülni a hátfából.
1: Volt egyszer egy tévedésem, megfizettem érte. Énekli a folytatásban Kalina Enikő, Magyari Imre és Kalmár Tibor közös szerzeményét. Ez a nóta már több mint 11 éve hangzott el Dankó klubunkon a Thália Színház mikroszínpadán. Hallgassuk meg újra!

Szeredi Krisztina, Csík József, Szalai László és Berkes János előadásában csendülnek fel a folytatásban jól ismert, szeretett magyar nótáink. A kanyargó Tisza partján, a befordultam a konyhára, a domboldalon áll egy magas nyárfa és az árad a Duna vize című magyar népies műdalokat Berki Péter, ifja Bergi Béla, Déki Lakatos Sándor és Németh Csicsó József zenekara kíséri. Fogadják sok szeretettel!

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Az lesz a sírfeliratom. Ez már Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula közös szerzeménye, melyet Nyári Zoltán operaénekes is repertoárján tart. Hát hallgassuk meg Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével. Majd a Nem vagyok én úri családból való című csárdást Vadász Zsolt nyújtja át a Dankó család tagjainak. További kellemes időtöltést kíván a mikrofonnál Budai Beatrix.

És már is elérkeztünk vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben igen sok magyar nóta felcsendül. A Csak te kell lesz a szívemnek című hallgatót, Erős Béla és Marcali Frigyes szerzeményét Pécsi Kis Ágnes adja elő, majd a Csendesen csak csendesen című andalgóval Hámori Imre ajándékoz meg minket. Tarnai Kis László, a Volt-e már szívedben fájdalom és az Akinek a lelke beteg című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, és végül Koltai László a 33 Rózsafámon című csárdással zárja a sort, de hogy mi hangzik még el ebben az összeállításban, az maradjon meglepetés. További jó rádiózást!

0: leidere am seferi tornincsen.
1: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A magyar zene rádiója.

betettem. Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Nyári László és Cigány zenekara játszik. Én köszönöm mai és egész heti megtisztelő figyelmüket. Remélem találkozunk holnap is. A déli harangszó után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ha tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket. Jön a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk 2-től 5-ig. Gál Zoltán várja önöket, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, a holnapi viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áldozatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A háború kezdete óta a legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát. Több százmillió forintot csaltak ki idős emberektől, este felé zivatarok várhatók, holnap a mainál kissé hűvösebb idő lesz. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, köszöntjük Önöket! Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert menekítettek ki. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Irán nem nyitja meg a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avat Irán belügyeibe. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Új-Budán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség lovasterápiás és parasport versenyén Fóton. Mások mellett látás és hallás sérült, érzelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek is versenyeztek. A fiatalok fogorvosi szűrésen, arcfestésen és kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohiny közelében lévő Savica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant, a 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit pedig vizsgálják. Végül az időjárásról, itthon folytatódik a napos, száraz idő, és néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég, és megerősödik a szél, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, észak-keleti országrészben kell számítani, ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A jövő héten csendes, kellemes őszi idő lesz, a hőmérséklet pedig 20 fok körül körül alakul. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánságműsorunkban, és remélem, hogy együtt töltjük a következő 3 órát. Mondom ezt a szerkesztő Nemes Niki nevében is, a hangmérnök Wolf Attila. Ma a Friderikákat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik szeptember 20-án születtek. Tonyi Lászlóné és férje fiatalságuk emlékére kérte a következő örökzöldet. Angyalföldön unokájuknak, Lőrinc Rékának 20. születésnapja alkalmából kívánnak boldog egészségben, szeretetben gazdag életet szülei, bátyja Dávid, barátja Ádám, nagyszülei, a szomszédok és munkatársak. A Hungária együttest halljuk, Limbo Indó.

Tinoka Károlyné lányának szeretettel küldi a dalt, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

Szekeresné Marika püspökladányból kérte a következő nótát, amely nóta csokorban hangzik el, Pándi Piroskát Balázs Tamás zenekara kíséri, Kiskendőm négy sarka.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Én Bámpa Jéné vagyok Pécsről, és szeretném azt a számot kérni, még tartozom egy dallal. Köszönöm szépen!
0: Töretlenül népszerű ez a dal a kívánságműsorban, nem véletlenül. Kele menni Juliskának Ménfőcsanakon, ezzel kíván minden jót Dobos Andrásné, Forgács Gábor énekel.

Iványi Né Rózsik a Bajáról kérte a következő nótát, Bárány Pál Lászlót ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri. A ragyogó mindenit a világnak.

Áll egy kicsit a két szemem keresztbe, ereszbe, rózsám, ereszbe. Nem vagyok beborozva, se serezve, csak a csuda szerelemtől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. A ragyogó mindenütt, jaj, de vizes minden itt, de sáros. Állok, mint a fakereszt, a rózsám belemereszt magához. Megállj, rózsám, megvárod, hazamegyek, ha már nagyon kívánod. De tudom, a csókjaidat eztán nekem már hiába kívánod.

Orosz Sándorné, Marikának mielőbbi gyógyulást kívánnak testvérei. Gazdik Sándorné is ezt a nótát kérte. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Messze van a kicsi falum.

Cserpesnél Jutka, Szentendrén várja a következő nótát, Kincses Veronikát Boros Lajos zenekara kíséri, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

Kolozsini Évának nővére Isaszegről küldi a következő dalt. Szigeti Esztert Lakatos Miklós zenekara kíséri. Rózsabokorba jöttem a világra.

0: kenyecske.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 110 éve született Simándi Józsefre emlékezünk. Most Házi Erzsébettel énekel a Mosoly országából egy dalt, kísér a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, Liza és Szucsong szerelmi kettőse.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Horváth Györgyné vagyok Kerepesről. Szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió dolgozóit és hallgatóit. Szeretném köszönteni barátnőmet Kerepesen, Kovács Józsefnét, Icut. Szeptember 20-án lesz a születésnapja. Jó egészséget, minden szépet és jót kíván barátnője, Kati. A kedvenc nótájával köszönteném, a címe Nem születtél te se, mint én, Cifratornyos úri palotában. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel köszöntjük Önt is és a barátnőjét is. Busay Antal énekel, kísér Jónás Mátyás zenekara. A mi olvasatunkban az a dal címe, hogy Nem születtél te sem, mint én, Márványköves Cifrapalotába.

0: Nagykovácsiból Hódos Györné kedvenc dalát kérte, Almási Éva, Kovács Adél, Tóth Enikő, Rátonyi Róbert, Benkő Gyula és Gergely Róbert énekel. Újjé a ligetben nagyszerű.
1: Kis kifli, nagy kifli, sós, tangli, sós kifli, részletre is kapható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, löghetsz is, röphetsz is, mindez oly mulattató. Gintával gintázhatsz, hagymaltól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a tormás virsli oly mesés. Újjé a ligetben nagyszerű.

Ezt írta a hallgatónk, férjem születésének 78. és halálának 14. évfordulójára szeretnék emlékezni. Születési évfordulója szeptember 23-a, halálának évfordulója szeptember 20-a. Ezért kérem a nótát, írta Kissebestyénné. Vörössári énekel kísér Lakatos Sándor zenekara, Darumadár útnak indul.

Lőrinc Beáta Székesfehérvárról kérte a következő dalt, amely a Duna Televízió Csináljuk a Fesztivál című műsorában hangzott el. Janza Kata és Pesák Ádám énekel, Szállj fel magasra!

a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Barta Tibornak lánya Mohácsra küldi a következő dalt, Szántai Ildikót Berki László zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

Vanádiné Piroska Abátszalókról kérte a következő nótát. Lugosi Katit, Duka Péter zenekara kíséri, ez a kislány papucsot varratott.

Y es esta será la amor a I sangyalom, hogy váljunk el egymástól. I és lett a szerelem a papucs sarkából. I sangyalom, hogy váljunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárban. Csak egyedül én maradtam hárban. Azt a legény, kit igazán jaj, megszerettem. Másul elég, másul gólya helyettem. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem. Másul elég, másul gólya helyettem.

0: Verlegen geht die Gosan, joi wächst da dann. Marschelelli, marschelelli, joi helle.
1: Kovács Marika nagy tétényben 88. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő örökzöld slágert, Isten éltesse, Kovács Erzsi énekel, Tűzpiros virág.

Néhány dal cím, hogy feltétlen kedvük legyen a következő órát is velünk tölteni. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, gyöngyhajú lány és a tiszta fehér oltár is elhangzik majd. A hírekig Báder Ernő zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. Közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot a Mária-Valéria hídon. Este felé több felé lehetnek záporok, holnap hűvösebb, de napos idő várható. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a költségvetési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamat emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Oroszország több tízezer észak-koreai katonát vezényelhetett harci kiképzésre Ukrajnába. Főként drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes óceáni térségben, mondta a biztonsági szakértő a Krónikának. Kis Benedek József szerint az orosz elnök alapvető érdeke, hogy minél kevesebb orosz katona haljon meg a fronton, de a katonák számát, amit az ukrán elnök közölt, túlzónak érzi. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közti szakasza. A két Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették, a jelzéseket is felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a Máriától Máriáig nevű projekt az útvonalmenti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot az esztergomiak és a párkányiak a Mária-Valéria hídon. Több tucat kétfős asztalt állítottak fel a korlát mellett tegnap reggel, a két város lakóit pedig érdeklődési körük és nyelvtudásuk alapján párokba rendezték, majd megvendégelték őket, írja a Reuters. A Mária-Valéria hidat 2001-re építették újra, és 2007 óta Magyarország és Szlovákia schengeni csatlakozása után szabadon átjárható a két ország között. Filmzenei koncertet tartanak ma este Ondrej Vajda születésének 100. évfordulója alkalmából a MÜPÁ-ban. A hangversenyen a budafoki Dohnányi zenekar Szűcs Apor vezényletével ad elő válogatást a világhírű lengyel filmrendező alkotásainak zenéiből. Az est egyben a budapesti klasszikus filmmaraton rendezvénysorozat záró eseménye. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával átjáró néven. Az első alkalom pénteken a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más helyszínen megrendezett eseményekre olyan 15-25 éves fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik a kulisszák mögött, és bekapcsolódnának egy közös játékba, gondolkodásba vagy alkotásba. A részvétel regisztrációhoz kötött. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, holnap pedig ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13 és 19 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Egerben Gárdonné Füves Máriának szeretettel küldi a dalt fia. Cserháti Zsuzsát a Stúdió 11 kíséri. Azért születtem.

Tokai Barnának testvére Mária kérte a következő dalt, Győri Szabó Józsefet, Magyari Imre zenekara kíséri, Vágtató lovakkal jártam az életben.

Kortutai Sándornak fia és menyek érte Veszprémbe a következő nótát. Karácsonyi Rént Olá Viktor zenekara kíséri. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Hajdú Szabasztóról kérte a következő nótát Kovacsics Gáborné, Budai Beatrixet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Hajlik a rózsafa, hajlik a lány.

Lánc Ildikó új fehér tón ma ünnepli születésnapját, ez alkalomból köszönti édesanyja Piroska néni, testvére Sándor, sógora Ferenc, unokahúgai Anita és Bettina, keresztfia Ferenc, Bea és Ferike. Boldog születésnapot kívánnak erőben, egészségben. Az Omega együttest halljuk, Gyöngyhajú lány.

Ulica Árpádnak anyósa küldi a következő nótát Mezőberényből, Csőr Józsefet Lakatos Antal zenekara kíséri, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

0: was for we can do. Put a year on second, I will not find. Was for we can do.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Feleségemnek küldöm, aki most 88 éves. Köszönöm szépen!
1: Örömmel adjuk át. Nagyon sok szeretettel köszönti Horváth Gábort Gulácson, imádott felesége Emma, gyermekei Mónika és Klára, három lányunokája, két fiú unokája, két dédunokája, és útban harmadik dédunokájuk, egy szem vejük a 87. születésnap alkalmából. Kívánják, hogy még nagyon sokáig legyen velük jó egészséget, hosszú, boldog házas éveket, kedves feleségével. Turay Kismária és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Alsónyékre Vilmosnak küldi a következő dalt. Aradi Péter, Gyulai Erzsébetet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Bátaszéki ropogós.

0: يمشي القرب ويصيب ماما
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 110 éve született Simándi József opera énekesre emlékezünk. Most egy régebbi interjúból idézünk.
2: Amit én ezzel az imádságos lelkületemmel a hangomon keresztül valahogy megéreztettem a közönségemmel, lehet, hogy ez volt az, ami hatott rá, nem tudom. Részben lelkileg nagyon fölforgat, mert én ezt a csodát ugye valóban imaként fogtam föl. Ezt énekelni kell, meg kell hallgatni, könnyezni fölötte, elgondolkozni fölötte, elmélkedni fölötte, úgy élni, ahogy ez az árja viszont csak megköveteli. Hazám, hazám, te mindenem. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem. Uram, hát nem az ember a hazának köszönhet mindent elsősorban. Hát nem ez a föld adja meg az embernek azt, hogy megszülethetik ezen a földön, azután itt élhet, itt fölnevelkedhet, itt művelődhet, itt bontakozhat ki. Hát nem csoda. Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem. Hát nem imádság ez? Nem hálaadás tulajdonképpen?
1: Simándi József olyan gyönyörűen beszél erről a darról, mint amilyen gyönyörűen énekli. Hallgatunk is mindig tőle kérik Bánk áriáját. Hazám, hazám.

Naglódon Ciberéné Marika várja a következő nótát. Nádasdy Lászlót ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

újabb levélből idézek, szeretettel köszöntjük Balla Józsefet és feleségét, Nagy Mária Juliannát, akik Tiszafüreden a Sarkantyú utcában laknak, a két fiatal egy Hortobágy széli tanyán, a Kistárkányi tanyán ismerkedett meg, 70 évvel ezelőtt szeptember 20-án kötöttek házasságot. A 7 évtized nagyon szorgalmas munkával, példamutató egyetértésben telt el. Ez alkalomból gratulál és minden további jót kíván Ibolya lányuk és családja, illetve két testvére, Manci és Öcsi. Az ünnepeltekről mi is kaptunk két képet, és elmondhatjuk, hogy az együtt töltött 70 év kettejük ragyogásában semmit nem változtatott. Köszönjük a fotókat és minden jót kívánunk. Gombos Maja énekel kísér Lakatos Miklós zenekara, hadd mondjam el imádsággal.

Bősárkányban édesanyjának Takács Gábornénak 92. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván fia András, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt szerkesztőség, szeretném meghallgatni Ezüstszűkös KBH-ban című magyar nótát Kalmár Pál előadásában. Küldeném sógornőmnek is, Panni. Köszönöm szépen.
2: Mindig szívesen játsszuk, Kalmár Pál énekel.

Ez is tükrös kávéházba üldögélek, elmélázom. Csendesen cigány húzza egy sarokba, egy másikba, antalokba.

Get a maker. El mondo che egy bús emléke. Csendesen. A lelkeden által szűrte, vette elő a hegedűdet. Hadd szóljon, a világon mennyi hú van, az mind ebbe a négy húrban.

0: Merényi Pál és Algó Tarjánban szeretné meghallgatni a következő dalt Rigó Mónikától. Kísér Hankó József zenekara, Livi Livi szép cigánylány.
1: Jaj, de...

barátnőjének, Tarjánné Friderikának szeretettel küldi a következő dalt névnapja alkalmából, Lovász Icu, Szánti Judit énekel, Kék tangó.

Kihagyhatatlan dalokkal várom Önöket a következő órában. Vén csavargó szívemen úgy szeretném meghálálni, hogyan tudnék élni nélküled. Tartsanak velünk a hírek után, és most Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik.

0: Műsor ajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsor ajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Anyu, már úgy várom az új kincses kalendáriumot.
4: Én is kincsem, ezért már meg is rendeltem.
5: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Újabb amerikai katonai akció készülhet Irán ellen. A reklámrendelet felülvizsgálását kéri a reklámszövetség. Erős széllel hideg front érkezik, jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez az egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte, támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadművelet. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost. A moszkvai reptereken több száz járatot töröltek vagy függesztettek fel. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. A támadásnak két halálos áldozata és 20 sebesültje van. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónalkatrész tároló raktárat, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal teli hajót és egy logisztikai központ is találat ért. Oroszország több tízezer észak-koreai katonát vezényelhetett harci kiképzésre Ukrajnába. Főként drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a Csendes-óceáni térségben, mondta a biztonsági szakértő a Krónikának. Kis Benedek József szerint az orosz elnök alapvető érdeke, hogy minél kevesebb orosz katona halljon meg a fronton. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A heti áremelés után 700 forint fölé drágult a gázolaj átlagára Magyarországon. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője a Krónikának elmondta, a 709 forintos literenkénti ár a nemzetközi kőolaj árak emelkedése és a környező országok tarifái mellett még viszonylag alacsonynak számít a térségben. A szakértő szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott támogatás segíthet megfékezni a határokon átnyúló üzemanyag turizmus most, és megelőzni az ellátási zavarokat. A reklámrendelet felülvizsgálását kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozást lehetetlenítene el, több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg, és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. Mint írták, az óriás plakátok többségének megszüntetése korlátozná a hirdetési lehetőségeket, az eszközök elbontása pedig 19000 ingatlan tulajdonost érintene. A Reklámszövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, és megerősödik a szél, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19 fok várható.
2: Szívködi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: És itt vagyok, ismét folytatjuk a kívánságműsort. Sok szeretettel köszöntöm Békés Csabán feleségemet, Hajdú János Némarikát, 68. házassági évfordulónk alkalmából. Köszönöm az együtt töltött éveket, szerető férje, János. Köszönet a boldog évekért, énekli Zárai Márta és Vámosi János.

Kunhegyesen Kasza Erzsikének kedves nótáját küldi sok-sok szeretettel Szabóné Eszter, Tarnai Kis Lászlót ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Vándorfelhők fenn az égen.

Karcagról Ilkovicsné Teri kéri azt a nótát, melyet egy csokorban hallunk, Kolostyák Gyulát Jónás Géza zenekara kíséri, Pántlikás kalapom fújdogálja a szél. Pántlikás.

0: Kondinosni angyalom, nem sokára itt vagyok a bóra.
1: Letelnek a szép napok, hazafelé ballagok, azt mondja.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Mezei Ferencné vagyok Kalocsáról. Szeptember 20-án leszek 78 éves, és szeretnék kérni a véncsavargó szívem azt a számot. Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok szeretettel kívánok önnek minden jót. Csabának szintén születésnapja alkalmából küldi a dalt, és üzeni, hogy nagyon szereti egyik hallgatónk, Maros Gábor énekel, Véncsavargó szívemen.

0: vagyok.
1: Megyasszony Ilonka és Marika szeretné meghallgatni a következő nótát Madarász Katalintól, Berki László zenekara kíséri, Siratgatom boldogságom.

Szabotán Ferencnél Lajos Mezséről kérte a következő nótát. Máté Otiliát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, ha a kakas kukorékol.

Morvai Bálinné férj énekkart arról kérte a következő dalt. Besenyei Ferenc énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Sárgul már a kukoricaszár.

Kedves hallgatóink, a feledhetetlen Simándi Józsefre emlékezünk ezen a hétvégén, 110 éve született. Most Andor Évával énekel duettet a Friderikából, kísér a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, Kiskezedre félve nézek.

Kozári Béláné öccsének Mihálynak Nádudvarra küldi a következő dalt, Nagy Noémit Csóka Gyula zenekara kíséri, Szabad, szabad, szabad. Szabad, szabad.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék a nővérem emlékére Zsoldi Jánosné Zsófi, aki a komádi temetőben nyugszik férjével és fiával halálának 20. évfordulójára azt a számot kérni, itt vagy velem, testvére, Adél Budapestről. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Bétót Magda énekel, kísér Lendvai Csócsi Jenő zenekara.

Édesanyám Tarnainé Tóth Irma ma ünnepli 80. születésnapját, nagyon sok szeretettel küldi a dalt fia Zsolt és párja, Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Hallósi Kálmánné Batonyáról kedvenc előadójától kérte a következő dalt, Bányai Márton ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Csendül a nóta.

0: elviselem.
1: Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Dombi Sándor küldi a következő nótát Mezőberénybe, az Akácos út hangzik el, ezúttal Abaházi Nagy Lívia és Rudolf Schuster előadásában.

Németiné Jolika Mezőberényből kérte egyik kedvenc nótáját, de kettő is lesz belőle, 60-i kis gyöngyének el kísér Hankó József zenekara, Elhervadt a virág.

Hevesen 40. házassági évfordulónkon szeretném köszönteni férjemet, Kovács Károlyt a dallal. Köszönöm, hogy szeretsz és megosztod velem az életed, üzeni felesége Kati. Demjén Ferenc énekel, hogyan tudnék élni nélküled?

Kedves hallgatóink, eddig tartott vasárnapi kívánság műsorunk. Egy jó zenével még tartozom önöknek, illetve egy műsorajánlóval, hiszen 5 óra után Popovics László számít a figyelmükre. Ma Jánossal beszélget, aki hamarosan 55. házassági évfordulóját ünnepli feleségével, mint elárulja, a hosszú évek alatt nagyon megszerette feleségét. Maradjon is így. A kívánság műsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. További kellemes estét kívánok önöknek, és bízom benne, hogy a jövő héten is több délutánt, vagy mindet a Dankó Rádió kívánság műsorával töltik. Most Robi Lakatos és együttese játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
5: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
4: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
6: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Mama, hallottad? Már meg lehet rendelni a kincses kalendáriumot. Emlékszel, tavaly is mennyit olvasta az unokát?
8: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést, a Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntetnek Budapesten, erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntetnek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefolytóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településeken vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A tárcavezető a többi közt kiemelte, meg kell teremteni az iskolákban a szabad olvasás lehetőségét. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte, támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyekről támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit. Agyonlőtt egy autójában ülő izraelit egy palesztin fegyveres Cisjordánia középső részén. A merénylőt megsebesítették, majd elfogták. Közben egy másik palesztin férfi katonákat akart elgázolni a megszállt terület északi részén. Az izraeli biztonsági erők azonban még a merénylet előtt agyonlőtték. Itthon erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A híreket Petsz Gábor Olivértől hallották. A szerkesztő Gál Andrea nevében is köszönöm a figyelmüket.
10: Tudod-e még az én nyótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket! Újabb hallgató, újabb történetek és három kedvenc felvétel. Kezdődik a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Ha ön is részt venne a műsorban, mondja el a nevét és telefonszámát a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, vagy küldjön levelet a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Mindenképpen jelezze a jelentkezésnél, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Itt van Várpalotán egy ilyen citere együttes. Én, amikor van itt a vár előtt egy ilyen citere összejövetel, én mindig ott vagyok és megnézem.
0: Egy 79 esztendős úriemberhez látogatunk, Várpalotára. Úgy hívják, hogy János. Az ő kedvencei jönnek mindjárt itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Rádió. Réd Fülöpön, FM 91. A Magyar Zene Rádiója.
1: Halló, tessék!
2: Üdvözlöm, János. Üdvözlöm, János, Popovics László.
1: Legjobbakat.
2: Dankó Rádió. Hogy van, János?
1: Igen. Köszönöm szépen. Itt én ilyen Dankó Rádió lettem függő.
2: Hát nem, nincs egyedül ezzel egyébként. És miért? Hogyan jön ki ez a függés?
1: Hát az, hogy állandóan azt hallgatom, ha úgy van időm, mert azért itt a kis kertes házban van mindig valami kis munka, de attól függetlenül mindig hallgatom, na úgy mondom.
2: Hát akkor hozzájárult János is ahhoz a felméréshez, amelyet nemrég kaptunk meg egyébként, hogy képzelj el, az összes magyarországi rádió közül a Dankó rádióban vannak a leghűségesebb hallgatók, tehát az azt jelenti, hogy ha oda tekernek, akkor folyamatosan hallgatják, és nem tekergetik a rádiókészüléket. Az összes magyar rádió közül.
1: Én nekem nagyon tetszik ez a Dankó rádió, ne haragudjon, Lassa,
2: de hogy haragszom, ne viccelj.
1: Én szeretem, na akkor így mondom.
2: Abszolút, ez érthető. És akkor ezek szerint Hajdú Tibor műsorára kell fel, ugye, a derűs nap?
1: Még oda is küldtem a szívküldi szívbe is a unokámnak, meg aztán a 56 éves ismerkedésünkre, a feleségem, vagyis 55 éves ismerkedésünkre küldtem nótát. Meg is kaptuk, mert én azért mondom, hogy hallgatom és figyelem.
2: No, hát akkor,
1: de hálás vagyok
2: ha már a nótáknál tartunk, akkor most is az ön kedvenceit fogjuk meghallgatni a következő közel egy órában. Tehát János kedvencei jönnek itt, a Dankó rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk, még tartozom egy dallal, ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. Kinek tartozik ezzel a dallal?
1: Hát így mondom, a jobban mondva a családomnak, már nagyon szeretik ezt a dalt, tanult ez a Forgács Gábor énekelte, a gyerekeim is, unokáim is, már 27-28 évesek az unokáim, a családom hát már 54-51 évesek, de szeretik hallgatni, ők is hallgassák, amikor hát idejük, ha már dolgozni, tetszik érteni.
0: Akkor az egész család gyakorlatilag nem csak ön hallgatja a Dankó Rádiót. Emlékszik arra a pillanatra, vagy arra az összejövetelre, vagy bármilyen eseményre, ahol kiderült, hogy ez egy közös kedvence a családnak ez a dal?
1: Igen, itt voltunk, így mondom, az én születésnapomat ünnepeltük április 2-án, és akkor is pont a Dankó Rádióba valaki kérte, vagy valahogy így, és nagyon, és akkor a gyerekeim is, hú, azt mondja, apu, de szép ez a nóta, vagy a ének.
0: És akkor elkezdték közösen énekelni?
1: Igen, meg is tanultam különben egy részét, nem lehet, hogy nem teljesen, de megtanultuk. Ők is megtanultak.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ismerték-e a szövegét, vagy rákerestek az interneten? Megkeresték a dalszöveget?
1: Igen,
0: tényleg?
1: A fiamnak van ilyen, mert nekünk nincs internet, és megtalálták, és kérdeztük, hogy hát akkor tanuljuk meg, gyerek. Meg is tanultuk, így mondom ilyen ünnepnapon, de majd most, ha megérjük, 26-án is lesz bonzáj.
0: Igen. Milyen bonzáj lesz 26-án egyébként?
1: Az 55 éves házasságunk lesz.
0: No, lehet, hogy erre még visszatérünk, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig János kedvencét fogjuk most meghallgatni. Még tartozom egy dallal. Forgács Gábor jön itt a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam.

0: Oddalam osibam, osibam, obom, vajša kužikam, kužikam, virodoptik, alobal, alobal.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. János van velünk a vonalban. Jön mindjárt az Ahogy én szeretlek című felvétel. És ugye tudjuk, hogy minek kapcsán a házassági évfordulójukat fogják ünnepelni, ugye?
2: Igen.
1: Hanyadik házassági évforduló?
2: 55-ös.
1: 55. házassági évforduló. Emlékszik a megismerkedésükre?
2: Ajjaj. 1970. júni 12-én ismerkedtünk meg. 1970. szeptember 26-án meg már elvettem a feleségemet.
1: Azt a mindenit. Hát gyakorlatilag három hónap sem.
2: Sem volt, igen.
1: Igen. És hol találkoztak?
2: Én voltam 24 és fél, a feleségem meg 21 éves.
1: Hol találkoztak akkor, 1970. június 12-én?
2: Tarnakon, ismerős ez a Pest közel, a Tarnok.
1: Igen, Tarnok van ilyen település.
2: Igen, és hát ott ismerkedtünk meg, mert a feleségem a szövőgyárban dolgozott a 11. kerületben, és az én nagynémémnek a gyerekeivel, most a gyerekivel, meg a mennyivel együtt dolgoztak abban a szövőgyárban. És ők megismerkedtek, aztán, na most akkor azért egy kicsit úgy bemondom a dolgot, összehoztak bennünket ottan, na ennyi.
1: Értem. Miért gondolták, hogy összeillő páros lesznek?
2: Valahogy én nem tudom, hogy a Jóisten vagy a teremtő annyira valahogy egymásra néztünk. Jó, hát ő is egy kicsit úgy bacila, nem is ismertük egymást, tették érteni azt.
1: Igen.
2: Én akkor elkezdtem az építkezésemet, itten 69-ben. Ugyan itt lakunk ma azóta is, hát mától épült, meg szépítettük, meg stb. De szorgalmasak vagyunk, szorgalmasak voltunk akkor is, meg most is. Úgyhogy olyan különös gondunk már nincsen. Ezért nagyon szeretem a feleségemet, ne haragudjon. Akkor nem nagyon, na most bocsánat, mert ezt is hát a világ előtt megmerem mondani. De menet közben nagyon-nagyon.
1: Nagyon megszerettem.
2: Tud főzni, mém, ajaj, na jó. Úgyhogy
1: hallom a hangján azt a sugárzó őszintességet, ahogy mondja.
2: Sokszor, amikor így elmondom azt, és a gyerekeimnek is elmondtam, ha már ők egy kicsit állva, mind a minket meggyötört őszintén az is, mint szülőket.
1: Igen, ez mindig nehéz.
2: Érzékeny.
1: Na, de térjünk vissza önökhöz, jó? És a dalhoz.
2: Igen.
1: A házassági évfordulóhoz, az 55-hez ezt a dalt. Igen. Most a kedves feleségének küldi. Jön az Ahogy én szeretlek, János kedvencei között szólt át itt. Köszönöm. A Dankó Rádióban. Ha tudod-e még az én nótám című műsorban.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Jánossal beszélgetünk, Gyöngyvirágos kiskertedben. No, ez miért oly fontos ez a dal? Az ön kedvence, hát, és még valaki másé?
1: Az apukámra, meg az anyukámra emlékeztet. Hát megmondom őszintén, hogy hát a volt ilyen kukoricafosztás, ha tudja mi az.
0: Igen.
1: Letörték, aztán behozták lovaskocsiba, és megfosztottuk. A anyukám meg, mikor végeztünk, hát a fogal...

0: eléggé idilli ez a kép, tehát nagyon belevésődhetett az emlékeibe.
1: Igen, igen.
0: Ugye?
1: Hát a gyerekkorom jó voltam, szegélyesek voltunk, de nem éheztünk, rendben voltunk, hát jól meg voltunk, könnyöltünk, mindenki csinálta a dolgát menet közben.
0: Az édesanyja hol tanult meg citerázni?
1: Ő saját magától, én nem tudom, hogy saját magától. De én is megtanultam egy picit tőle.
0: Aha.
1: Igen. Ez nem azt mondom, hogy nagyon, de hogy megfogtam a hangukat, akkor így mondom.
0: Érdekes, mert az az elképzelésem, és akkor János erről tud is valamilyen véleményt formálni, hogy citerázni, megtanulni nem olyan egyszerű.
1: Nem, bizony, így van. Igen.
0: De miért egyébként?
1: Itt van Várpalotán egy ilyen citera együttes. Én, amikor van itt a vár előtt egy ilyen citera összejövetelé, mindig ott vagyok és megnézem. Múltkor is volt, 20-an jöttek össze az országból, és nagyon szépek, hát citeráltak. Nagyon tetszik ez a citera hangja, így mondom.
0: Igen. Az édesanyja még akkor tanította önt, amikor kicsi volt? Tehát mondjuk ilyen 5-6-7-8 éves?
1: Így mondom, odafigyeltem rája, annyira nem tanított, hanem ott volt a citer, azt én is elővettem, azt úgy egy kicsit, hogy próbálgattam. Mondta anyu, hogy hát, aram fiam, te is látom, hogy hát ügyes vagy hozzá, hát ilyen mondott.
0: Na hát akkor emlékezzünk a szüleire ezzel a dallal, jó? Az édesanyja citerázik, az édesapja pedig ezt a dalt dúdolgatja.
1: Hát igen, ezt mindig énekelte.
0: Énekli. Gyöngyvirágos kiskertetben. Ez jön tehát János kedvencei között itt a Dankó Rádióban.

0: asbestom i doktor mega patikan. Hakin karam, ääntelen katika asbestom i doktor mega patikan.
1: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották János kedvenceivel. Hát Jánossal jól megbeszéltük, hogy majd jövőre fogunk ismét csevegni, és ráadásul elárulta, hogy 80 esztendős lesz majd április 2-án, úgyhogy akkor hívom majd János, jó, és beszélgetünk.
2: Nagyon szépen köszönöm, László, és köszönök mindent önöknek. Jó egészséget, az egész számra.
1: Nagyon szépen köszönjük, önöknek pedig sok boldogságot az 55. házassági évfordulóhoz.
2: Köszönjük szépen.
1: Minden jót, János, viszont hallásra. Viszont hallásra. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 178. adása.

Annus Réka pályáját nehéz egyetlen zenei műfajjal bekeretezni. Népdalénekesként indult, de a hagyományos népzene mellett a klasszikus és a kortárs zenében, gyermekeknek szóló zenei programokban, valamint különböző műfajokon átívelő projektekben is rendszeresen részt vesz. A népzenei közönség számára a Pillérek című lemez az egyik legfontosabb kapcsolódási pont. Az elmúlt években azonban egyre inkább előtérbe került Réka művészetének egy másik oldala. A különböző zenei hagyományok közötti kapcsolat keresése. Ezen a hétvégén Annus Réka Pillérek című lemezéről válogatunk.

A zenei kapcsolatkeresés egyik legújabb példája a Razvajajeva Anasztázia hárfa művésszel létrehozott duó Arra. A formáció a folklór és a népdal megjelenésével kísérletezik a klasszikus és a kortárs zenében. Réka eközben az oktatásban is aktív. A Bartók Béla Emlékház múzeum pedagógiai programjának művészeti vezetőjeként gyerekeknek segít közelebb hozni Bartók zenéjét és örökségét. 2025-ben pedig felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem irodalomtudományi doktori iskolájába. Így az előadó művészi és pedagógiai munka mellett a kutatás is egyre fontosabb része lett a pályájának.

részleteket hallhattak Annus Réka Pillérek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. A Kóza Nosztrához hasonlította a Fidesz a miniszterelnök. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Kóza Nosztrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, a reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormány főbejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, úgy a magyaroknak is sikerülni fog legyőzni a politikai és gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt a fővárosban. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefolytóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftohaz és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte, a dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyag ellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az új útvonalak, valamint a tároló kapacitások építése segíthet elő. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A tárcavezető a többi közt kiemelte, meg kell teremteni az iskolákban a szabad olvasás lehetőségét. Erős széllel érkezik a hideg front, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, észak-keleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Tehár Ferenc Giuditta című operettjéből Anita és Pierino kettősét Zemplini Mária és Korcsmáros Péter énekelte. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Tartsanak velünk ma is, hiszen olyan fantasztikus művészeket hallhatnak, mint például Varga Miklóst, Virág Józsefet, vagy épp Peller Károlyt. De elsőként hallgassuk meg Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből a Ma önről álmodtam megint című dalt Simándi József előadásában. Ezután pedig Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből csendül fel Kalocsai Zsuzsa előadásában a Rózsám, viruló kis rózsám. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Szörényi Levente zeneszerzőt és Bródi János szövegírót már a 70-es évektől foglalkoztatta egy Szent István korában játszódó zenés dráma megírásának gondolata. Az István a király alapjául Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámáját választották. A rockopera négy jól elkülöníthető részben az örökség Esztergom koppányvezér István a király dolgozza fel a Géza fejedelem halálát követő időszakot, István és koppány hatalmi harcát. Az István a király eredetileg filmnek készült, a Városligeti előadás pedig nyilvános filmforgatásnak szánták. Ám az érdeklődés miatt ez vált az elsődleges bemutatóvá. Most hallgassuk meg a rockoperából a Nincs más út, csak az Isten útja című dalt Varga Miklós és Viki Dál Gyula előadásában. Túl az óperán.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Elton John, Tim Rice és Csörök István az Oroszlán király című musicaljéből Szinet Árdóra és Berecki Zoltán énekelte az Élet az Úr című dalt. Folytatjuk zenei kirándulásunkat. Felix Mendelssohn Bartholdy Nász indulója következik, amely 1842-ben a Szent Ivánéi álom kísérő zenéjének részeként született, és azóta az esküvők egyik legismertebb zenei jelképévé vált. A Budapesti Filharmonia Társaság zenekarát halljuk. Dankó

kedves hallgatóink! Batta András Álom-álom édes álom című könyvében Fedák Sári 1928-ban megjelent memoárjából idéz. Mikor az első, a legjobb, a soha nem felejthető Bagó elkezdte énekelni szívhez szóló kis hangján, egy rózsaszál szebben beszél, mindnyájan nagyon meghatottan hallgattuk. A második versnél a meghatottság még fokozódott. A dal végén Pap Miska elsírta magát, a kórus állott és sírt. Kivétel nélkül mindenki sírt, zokogott. A publikum is jól kisírta magát ennél a jelenetnél, mert nagyon jól esik némelykor a rózsaszál muzsikája mellett jól kibőgni magát az embernek. Ebben mindnyájan egyformák vagyunk. Azért olyan kedves ez a darab mindenkinek. Mindenkinek az életében van valami, ami a János Vitézzel kapcsolatban van. Eddig tartott az idézet. És akkor most jöjjön Bagó dala Peller Károly előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Egy rózsaszál szebben beszél. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ma ünnepli születésnapját Virág József színművész bon viván. 1971 óta a Budapesti Operett Színház művésze. A klasszikus operett irodalom szinte valamennyi jelentős szerepét eljátszotta. Vendégművészként fellépett több vidéki színházban, illetve játszik a Magyar Zenész Színházban is. Vendégszereplései során járt Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Izraelben és Olaszországban is. 1988-ban az Operett Fesztiválon a legjobb férfi alakítás díjával jutalmazták. Nagyon boldog születésnapot kívánunk! Most természetesen a születésnapos Virág József énekel. Borban az igazság. Fogadják szeretettel. Túl az Operencián.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A Madách Színház szeptember 24-én ismét egy különleges sétára hívja a közönséget. Utazás a függöny mögé. Andrew Lloyd Webber a Kulisszák mögül címmel. Ha kíváncsi arra, mi történik egy előadás előtt vagy után, vagy ha belehallgatna a hangbeállás izgalmas pillanataiba, és szeretné megtudni, hogyan öltözik át egy színész másodpercek alatt, na akkor ez a nem mindennapi program biztosan érdekelni fogja. A túravezetők Posta Viktor és Jenővári Miklós színművészek. Jó szórakozást kívánunk! Most hallgassuk meg Andrew Lloyd Webber az Operaház Fantomja című musicaljéből az Éj zenéje című dalt Sasvári Sándor előadásában. Jó rádiózást!
1: Árnyék száll ránk, vak sötét az éjjel,

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Kemény Egon muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó estét kívánok! A kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények magyarországi építéséről írt alá memorandumot a MOL és a Naftoház, közölte az ukrán vállalat. A projekt célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti Nyolcak pénteken megrendezett első csúcs találkozóján írják alá az ukrajnai Bukovelben. A C8-as kezdeményezésben Ukrajna, Magyarország, valamint Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia vesz részt. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és kamatok emelkedését, miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után ne kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Kózanosztrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormány főbejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, úgy a magyaroknak is sikerülni fog legyőzni a politikai és gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután Budapesten az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. A szervezők szerint a náci és kommunista bűnöket ugyanúgy kell megítélni, a kormány viszont nem úgy akar emlékezni 1956-ra, ahogy eddig. A tüntetést azután hirdették meg, hogy átvilágítás miatt ideiglenesen bezárt az intézmény. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter leváltotta Schmidt Mária főigazgatót, és később közölte, hogy kedden ismét megnyit az intézmény, és egy hétig ingyenesen látogatható. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról is beszámolt, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Holnap lesz a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ős bemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Hajnalban 13-19 fok várható.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
5: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ebben az órában az örökölt magyar dallamok világába kalauzoljuk Önöket, ahol minden dalhoz egy történet, egy emlék, és sokszor egy egész élet érzései kapcsolódnak. Köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják, ma is lélekemelő dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Adásunk nyitányában elsőként egy igazi nóta klasszikus csendül fel. Befordultam a konyhára. Melis György énekel, Boros Lajos és zenekara kíséretével. A dal zenéjét Szabadi Frank Ignác, szövegét pedig Petőfi Sándor írta. Ezt követően egy frissebb felvétellel folytatjuk, a Vége-Vége-Vége már című nótával, Újvári Marikával és Tolnai Andrással, Csóka Gyula és zenekara közreműködésével. A felvétel 2023-ban a Jó ebédhez szól a Nóta stúdió koncerten készült, Tolnai András pedig 2024-ben a Dankó Rádió Magyar Nóta díját is átvehette. Tartsanak velünk, és engedjék, hogy a magyar nóta dallamai ma is közel hozzák egymáshoz a szíveket.

0: A családunk nótáit hallják itt a Dankó Rádió hullámhosszán. Olyan dallamok csendülnek fel, amelyek nem csupán a múlt emlékeit őrzik, hanem máig élő hagyományként vannak jelen mindennapjainkban. A következő percekben Cserszeg Tomai kedves hallgatónk Éva zenei örökségébe nyerhetünk betekintést.
1: Édesanyám az a zegerszegi tanítóképzőn végzett, és zongora szakot is végzett, meg kántor szakot is, és nagyon szép hangja volt. És amikor el volt keseredve, mert hát háború után eltűnt édesapám, és akkor ott maradt a bátyámmal velem megállapotosan, akkor mindig zongorázott és mindig énekelt. Én csak zongorázni tanultam, meg karénekre járt.
0: Hogyan emlékszik vissza erre a drága jó édesanyára? Az énekét hallja-e még?
1: Hát az az igazság, hogy álmomban szoktam hallani. És több dalt is zongorázott, hát volt, ami polgári nóta volt, hogy úgy hívják, ez volt a harang szerenád, és a nagy a feje busuljon alló, és katonadalokat rengeteget, hogy ma este indulok a frontra. Ilyen címmel, hát háború után volt. És a másik az, hogy a családban a nagymama mesélte, hogy neki volt egy olyan testvére, Mukinak hívták, még pápán járt iskolába, hogy amikor a gyerek hazafelé ment, olyan csodálatosan énekelt, hogy mindenki kiállt a kapuba. Álom szépen énekelt, aztán szegény torokdikba meghalt. Gondolom, hogy onnan lehetett ez a zene szeretete. Hát édesapám megállítólag hegedülni tudott nagyon szépen, a nagymamám, apai nagymamám óvónő volt, rengeteg erdélyi dalokat, meg altató dalokat tanított anyukámnak, úgyhogy azokat is hallgattam.
0: Az emberek a nehézségek ellenére is ösztönösen föl tudtak állni, és szükség volt a dalokra, a szórakozásra.
1: Hát nekem könnyű volt, mert a szomszédban volt a Jónás cigányzenekar, azoknak hallgathattam az énekét, amikor iskolából hazajöttem. A házban lakott egy fiatal kis hölgy, aki csodálatosan zongorázott, meg azért Keszthelyen azért voltak olyan dolgok, hogy a kastélyban is voltak előadások, ilyen zenei előadások. Hévízen dolgoztam gyerekként, ilyen nyári szünédésként, ott meg 10-től 12-ig volt a szívküldi műsora. A fürdőre lehetett küldeni a betegek egymásnak. Ott viszont népdaloktól elkezdve az operettig minden szólt.
0: Hogy kell ezt elképzelnünk, ezt az ottani szívküldit?
1: Úgy, hogy volt, be lehetett menni, a jegypénztár mellett volt egy iroda, és ott feltették a lemezeket, és gramofonon a hévízi tóra sugározták, és miután a tófürdőn dolgoztam, én is hallottam. Fürödtek az emberek, és közben szólt nekik a zene, amit küldtek egymásnak. Csodálatos környezet, mert hát a tó az erdővel van körülvéve, meg a zene, hát az álom szép volt. Hát a hullámzó Balaton tetején, meg ott volt a hullám szálló, hát annak volt egy étterem részlege, ott is szólt a nóta, tehát ott is lehetett nagyon szépen hallgatni.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta dallamai most is elvisznek bennünket egy kicsit messzebbre, oda, ahol a zene mesél és jólesően megérinti a szívünket. A folytatásban elsőként Gáspár Anni tolmácsolásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével hallhatjuk a Hullámzó Balaton tetején című andalgót, Sárközi Ferenc szerzeményét. A felvétel 2022-ben A jó ebédhez szól a Nóta stúdió koncertjén készült, majd egy örök kedvenc következik Svéd Sándor előadásában ifjabb Magyar Imre és zenekara kíséretével, a Nagy a feje búsuljon aló című andalgó csendül fel, amely az év magyar nótája 2023-as szavazásán az 5. helyet szerezte meg. Hallgassuk együtt!

0: családunk nótáit hallják szívhez szóló magyar muzsikával, dallamos élményekkel. A szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kalandozzunk együtt az örökölt családi dallamok világában. Osszák meg velünk önök is legkedvesebb dalaikat. A 061-759-6071-es telefonszámon üzenetrögzítőn várjuk elérhetőségeiket. Adásunk folytatásában Zelenák Tibor Tamást, a négy tenor egyikét halljuk, aki a zenével már az általános iskolai kórus tagjaként egy életre szóló barátságot kötött.
1: Zelenák Tibor Tamás vagyok, a négy vidám tenor egyik énekese. Édesanyámnak a kedvenc nótája az Akácos út, ami nem másért van, mert nagyon sokat utaztunk mi együtt, nagyon sokszor mentünk kocsival, ilyenkor sokszor szoktuk hallgatni az Akácos utat.
0: Kedves hallgatóink, következzen az örök kedvenc, az Akácos út. Bokor János énekel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara közreműködésével. A 2023-as Dangó Gálán a Magyar Zeneházában rögzített felvételt halljuk, azt a nótát, amely a 2023-as az év magyar nótája szavazás győztese lett. És még egy fontos elismerés, Bokor János 2023-ban Dangó Rádió életműdíjban részesült.

Ce-a vărgut țigări Mexolita.

voglio scendi os autori ma c'ho sognolet olai.

0: hiányzik.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is, tematikus hétvégénken itt a Dankó Rádióban, a magyar operajátszás egyik legendás alakjára, Simándi Józsefre emlékezünk. A Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, főiskolai tanár, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a legismertebb magyar tenorok egyike 110 éve született. Hangja generációk emlékezetében él tovább. Neve pedig örökre összefort Erkel Ferenc Bánkbányának címszerepével. Most egy 1991-ben készült interjú részletét hallhatják, amelyben maga Simándi József mesél pályájáról, a színpadról, arról a belső méltóságról, amely egész életében tartást adott neki, és művészi pályáját is végig kísérte.
2: Amikor én oda kiállok, akkor úgy álltam oda ki, hogy méltó legyek arra, hogy nekem szép hangom van, és azt meghallgatják az emberek. Ilyen büszke ember voltam tulajdonképpen, és hát ez hozzátartozik ez a pályához. Akiben ez a fajta rátartiság, ez a nemes rátartiság nincs meg, az valahogy szerintem nem való erre a pályára. Mert ehhez a pályához nem csak ének hang kell, nem csak muzikalitás kell, hanem nagyon sok mindenféle más is, többek között ez is.
1: Kedves hallgatóink, egy 1991-ben készült interjú részletét hallhatták, amelyben Simándi József mesélt arról a belső méltóságról, amely egész életében tartást adott neki, és művészi pályáját is végig kísérte. A kiváló művész 1916. szeptember 18-án született, hangja és művészete pedig máig felejthetetlen része a magyar zenei örökségnek. A következő felvétel egy különleges zenei találkozás. Andor Éva és Simándi József énekel. Egy 1965-ben készült felvételen Kemény Egon és Erdődi János operettjéből, a Messze tűnt kedves című műből hangzik el, az első szerelem dala. Hallgassuk együtt ezt a szép régi dallamot Simándi József emlékére, aki 110 esztendeje született.

0: A Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kellemes vasárnap estét és kitűnő rádiózást kívánunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Minden hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után a hallgatók és neves művészek mesélnek családjuk szeretett nótáiról. Édesanyánk, édesapánk, elődeink tiszteletére osszák meg velünk önök is a legkedvesebb dallamaikat, hogy együtt ápolhassuk ezt a gazdag közös örökséget. A folytatásban az erdélyi Korondi születésű Tófalvi Krisztina mesél nótás dalos világáról, családi dallamairól.
1: Szülőföldemről származik a nóták és a magyar dallamok szeretete. 6 éves koromban kezdtem el énekelni és gitározni Dévai Nagy Kamilla elődoművészképző iskolájában, ahol mindig is az volt számomra a legfontosabb, hogy magyar népdalokat és megzenésített verseket tanulhassak. Korondon nevelkedtem, de Székelyudvarhelyen születtem. Édesanyámmal költöztünk Magyarországra. Hát a család az nagyon nótás dalos, az édesanyám az szeret énekelni. A nagyszülők azok már nótásabbak, a nagypapám az kifejezetten nagyon, de a nagymamám is nagyon sokat énekelt. Gyerekkoromban a kedvenc dala mindig a Kék ne felejts című nóta volt, és ezt nagyon sokat énekelte, dúdolta nekem altatáskor. Ez egy annyira közelálló nóta volt számomra, hogy ezt amikor elkezdtem tanulni gitározni, akkor már az első évben sikerült, hogy megtanuljam, illetve az Erdő-Erdő Marosszéki Kerekerdő volt az első dal, amit megtanultam.
0: Miért volt fontos, hogy népdalokat énekelj? Hogyha Dévai Nagy Kamillára gondolunk, akkor milyen szellemben nevelkedtél az ő szárnyai alatt?
1: Neki nagyon, nagyon tetszett azt, hogy egy korondi kicsi lány voltam, úgymond, és édesanyám mindig székely ruhába öltöztetett a fellépésekre, és akkor ez így nem csak neki, hanem így tulajdonképpen mindenkinek nagyon tetszett, ahová elvitt magával fellépni. Mindig mondták, hogy a székelyruhás kicsi lányt legközelebb is hozza magával. Igazából így magától érthetődő volt, hogy nekem a népdalok állnak jól, és ebben tudok kibontakozni, és ez mindenkinek tetszett. Úgyhogy igazából így ez így adódott.
0: Tovább vitted az éneklés szeretetét, vannak-e ehhez kötődő élmények, amelyek számodra nagyon meghatározóak voltak, egy-egy olyan fellépés, vagy egy olyan dalnak az előadása, ami ma is ott van benned, ami nyomot hagyott?
1: Volt szerencsém a Csíksomlyói Express és a Székely Gyors vonaton énekelni. Ez egy 4 napos út volt, és ez életemben az egyik, azt gondolom most, hogy az egyik legjobb emlékem. A kocsiba, ahova kerültem, ott nyilván felkészültem minden tudásommal, hogy adott településeken minden információt el tudjak mondani a kocsi utasainak, és mind a 4 nap székelyruha volt rajtam, és énekeltünk Kamilla nénivel végig a vonat minden állomásán. Most már 3 gyermekes anyuka vagyok, mind a 3 kislány, Kamilla, Lele, Róza és Annabella, és esténként, délben, elalváskor mindig énekelek nekik.
0: És mi mindeneket énekelsz? Mi az, amit szeretnek a gyerkőcök?
1: Hát teljesen változatos. Eddig énekeltem, azt úgy mind folytatom, függetlenül attól, hogy ők még picikék, ezt hallják, és elég fogékonyak rá, tehát hogy igazából mindent.
0: Kedves hallgatóink, léleksimogató magyar dallamokkal folytatjuk a családunk nótáit. Elsőként a Látod édesanyám, miért szültél a világra című megrendítő hallgató csendül fel Madarász Katalin előadásában a Magyar Rádió népi zenekara kíséretével. Az 1963-as felvétel ma is őszinte erővel szól a szívhez. Madarász Katalin művészetét 2024-ben Dankó Rádió életműdíjjal ismerték el. Ezt követően a Hargitai Fecskemadár Hosszú útra készül című hallgatót hallhatjuk Dancs Anna Mari tolmácsolásában, idősebb Sárközi Lajos és zenekarának kíséretével. A 2023-as stúdiókoncert felvétele az útra kelő ember érzéseit, az otthon és az emlékek erejét idézi meg.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édesanyám, írjon

0: muzsikálhat.
1: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.

0: Kellemes vasárnap estét és további kitűnő rádiózást kívánok, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk továbbra is, itt a Dankó Rádióban Dóka Zsuzsát hallgatjuk. A népszerű felvidéki énekesnő Nagymegyeren született, állatorvosi diplomáját Kassán szerezte. Dóka Zsuzsa Bősön él és Dunaszerdahelyen dolgozik, miközben szívügyének tekinti a magyar nóta ápolását és népszerűsítését. Ezt nem csak előadó művészként, hanem a szlovákiai magyar nóta kedvelő klubjának elnökeként is szolgálja.
1: Dóka Zsuzsa vagyok, felvidéki magyar nóta énekes. Az egész családom, édesapám, édesanyám segítségével megszerettem, megkedveltem a magyar nótát. Az első nóta az Galambszívet örököltem című nóta volt, mert mind a két szülő benne szerepelt. Ez nagyon tetszett.
0: Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyekben egy egész élet érzései ott rejtőznek. A következő nóta az édesanyai szeretet, a lelki örökség és a szívben őrzött emlékek szépségét idézi meg. Galambszívet örököltem az édesanyámtól, Dóka Zsuzsa énekel, Báder Ernő és zenekara kíséretével. A hallgató Kozák Gábor József és Vidéki Pál szerzeménye, a felvétel pedig 2022-ben a Tatai Angolkertben megrendezett Dankóklubban készült.

Kedves hallgatóink, lassan véget ér mai nótás utazásunk. Búcsúzóul az Anna Walzer dallamai csendülnek fel. A 2021-es felvételen a cimbalomnál ifjabb Jónás Géza muzsikál. Mellette ifjabb Suki János brácsán, Duka Norbert csellón, Losó Lajos nagybőgön, Lukács Csaba pedig klarinéton játszik. Fogadját szeretettel ezt a szép zenekari felvételt. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket itt a Dankó Rádióban. A híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, majd 21 órától évfélig a Népek Dalai Világzenei összeállításunkkal várjuk Önöket. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Sztrányóczki Imre gyártásvezető, Fóti Tamás hangmérnök, valamint adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. A szerkesztőműsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották.

0: műsor ajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A gazdaság stabil, a kormány 2% körüli növekedésre számít. Decemberben érkezhetnek az uniós pénzek az Európai Bizottságtól. Hidegfronthoz lehűlést és erős szélre is készülni kell. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó estét kívánok! A magyar gazdaság stabil. A kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor Köccsei beszédére reagált, amelyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt, és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgozik, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegye a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közúthálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros szíjféle autópályakoncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Az uniós pénzek hazahozataláról közölte, a tényleges utalás decemberben érkezhet az Európai Bizottságtól. Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények magyarországi építéséről írt alá memorandumot a MOL és a Naftohaz, közölte az ukrán vállalat. A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A megállapodást a Kárpáti Nyolcak pénteken rendezett első csúcs találkozóján írták alá az ukrajnai Bukovelben. A T8-as kezdeményezésben Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia vesz részt. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton, a Terrorháza múzeum előtt. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezárt. Később a tárca vezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 26-23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írt a bejegyzésében a kormányfő. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza múzeum előtt tartja. Végül az időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sok felé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Napra pontosan 1 évvel ezelőtt volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncert sorozatának vendége a Szegedi Szélműves Zenekar, akik elsősorban részfúvós hangszereikkel több nemzet és zenei stílus világát ötvözték sodró lendületű életvidámsággal, ami szinte szétfeszítette a Dankó Rádió stúdiójának falait. A számos koncerten, táncházban muzsikáló zenekar szlogenje, bárhová repítsen minket a szél, jó kedvet fújunk, s ezt az ígéretüket be is váltották stúdiónkban. Fogadják szeretettel újra ma esti Táncházban című műsorunkban a Szegedi Szélműves Zenekar tavalyi koncertjét, melynek hangmérnöke Wolf Attila és Gorzsás Gábor volt.

0: a Szélműves zenekar koncertjét hallják innen a Dankó Rádió stúdiójából, és megkérem az énekest, Kerekes Enikőt, illetve az egyik muzsikust, Tamást Áront, hogy beszélgessünk egy kicsit a zenekarról, de amíg levegőt vesztek és leültek ide a mikrofonok mellé, hadd mondjam el, hogy az Európai Folklór napjához csatlakozunk ezzel a koncerttel is, hiszen a Dankó Rádió is csatlakozott a kezdeményezéshez. Szeptember 23-án ünnepeljük az Európai Folklór napját. A hagyománnyal foglalkozó szervezeteket, előadókat, közösségeket összefogó európai szervezet ez, illetve adásunkkal egy időben kezdődött a Sereglés Fesztivál, a Csóri Alap, a Csóri Sándor Alap fesztiválja. Kárpát-medence szerte több mint 200 helyszínen zajlanak a programok, és ti is kaptatok támogatást a Csóri Alaptól.
1: Igen, kaptunk. Most csinálunk egy táncázas kislemezt, igen, ami kifejezetten a tánc oktatást fogja segíteni, ez a tervünk, a módvai táncokat egy kicsit népszerűsítendő, és erre kaptunk egy kis támogatást.
0: Mikor és hogyan alakult a zenekar? Azt olvasom, hogy nép és katona zenészek alapították 2018-ban. Akkor 3 fő volt a zenekar létszáma, most pedig 8-an vagytok itt a stúdióban. Szerintem ez a rekord, eddig még nem volt ennyi zenész egyszerre itt.
1: Igen, igen, az alapítás az még nem katona zenészekkel történt, hanem két barátommal, Tóna Péterrel és Pozóki Zoltánnal. Ők időközben már kiváltak a zenekarból, viszont felszaporodtunk egyébként, és nagyon sok katonazenész van, van két katonazenész van, pénzügyőr zenész is a zenekarban, zenetanárok, szabadúszó zenészek, kertészek.
2: Szülészek
1: is vannak, igen.
0: Akkor sokszínű.
1: Bábák.
0: Hát ugye akkor a zenekar tagsága is ugyanolyan sokszínű, mint a muzsikátok. Enikő, te hogy kerültél a csapatba, és azért ennyi fúvóst áténekelni, az nem egy könnyű feladat.
2: Sok szeretettel köszöntöm a nézőket, de nagyon jó közben, tehát hogy én imádom ezt a hangzást. És hogy kerültem a zenekarba, az egy érdekes történet, mert eredetileg egyébként nem én kezdtem el a zenekarral énekelni, hanem egy szegedi hölgy, és sajnos úgy alakult, hogy helyettesítéssel kezdődött az én karrierem itt a pályafutásommal a Szélműve zenekarban, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy akkor inkább én legyek a énekes, úgyhogy én így kerültem be, de nagyon-nagyon élvezem, és igazából nagyon önazonos, úgyhogy hálás vagyok ezért a zenekarért azóta is.
0: Azt olvastam a honlapotokon, hogy az áttörést, az ismertséget a 2022-es év hozta meg. Mi történt akkor?
1: Akkor volt egy pályázat, Fófúzió volt a neve, amit a Szegedi Cuhári Táncegyesület által, vagy rajtuk keresztül sikerült bepályázunk, még rajtunk kívül két zenekarral, a Korindával és a Pengetős Trióval, és akkor módunk nyílt koncerteket adni, arra készültek igazából az első komolyabb koncert repertoár anyagaink, addig a táncház muzsika töltötte ki a zenekar munkásságát főleg, és akkor aznak a végállomás, annak a bizonyos pályázatnak a zeneháza volt, ami egy nagy laszti volt nekünk.
0: Tehát hárman adtatok koncertet a zeneházába, ez a három csapat, a Pengetős Trió.
1: Igen, ilyen több koncert volt több városban, ez volt a fináléja. Aha. És nagyon nagy megtiszteltetés volt, meg maga a környezet szuper volt a zeneházában, és itt innen kezdtünk el komolyabban ezzel a koncertezéssel foglalkozni.
0: Megjelent egy anyagotok is már, Virradóra címmel, én erre figyeltem föl, és köszönöm szépen, hogy ezt megtehettem. Mi lesz a következő a táncházi muzsikán
1: kívül? Igen, most azon dolgozunk, annak még van egy kis munkálat, egy hátra, egy kis stúdió munkálat, az szerintünk novemberről azért kész lesz, és akkor így a táncoktató kezébe tud kerülni.
0: Koncertek, táncházak, vásári muzsikálás és menetzenélés. Melyikbe vagy benne, Enikő? Gondolom a táncház és a koncert.
2: Leginkább a koncertekben, alkalmanként a táncházakban, és menetzenéléskor pedig csak, hogyha én is megyek mulatni.
0: Ezek kifejezetten a vásári és a menetzenélés, az kifejezetten buli zenélés. Ez hogy jött? Felkérésre, vagy egyszerűen szerettétek volna igazából minden szinten kiszolgálni a hallgatóságot, a mulató közönséget?
1: Adja magát a hangszerelés. Tehát igazából ez a hangszerelés, ez egy akusztikusan is teljesen helytálló. Most mínusz a koboz. A koboz ugye egy történelmi hagyaték ebben a zenében. Hosszabb története van, nem mennék bele. Szeretjük mi Magyarországon ebbe a zenébe a kobozt, ezért bele is tesszük. Viszont maga ez a fúvós, harmonikás felállás, ez alapból egy akusztikus, zajos, hangos, eleven muzsika, ami nagyon jól működik szabadtéren, és ezért könnyen tudunk menni, meg szeretünk. Tehát ez egy nagyon jó élmény, amikor kint a szabad ég alatt sétálgatva a vásárba mosolycsolunk az emberek arcára, esetleg táncra perdülnek.
0: És még énekelnek is veletek. Igen. Most visszaengedlek benneteket a mikrofonok mögé, folytatódjon a Szélműves Zenekar koncertje. Egy vertkezessel fog folytatódni ez a koncert, az élő koncert, melyet a Facebook oldalunkon, hivatalos Facebook oldalunkon láthatnak is, nem csak hallhatnak. Szóval a Szegedi Szélműves Zenekar a stúdiónk vendége.

0: A Szegedi Szélműves Zenekar élő stúdió koncertjét hallhatják, kedves hallgatóink, és most megint megkérem Kerekes Enikőt és a zenekar egyik szakszofonosát, Tamás Áront, hogy de csak 2 percre beszélgessünk. Először Enikőt fogom kérdezni, hogy levegőhöz jusson a drága fúvós hangszeres. Csoda, hogy bírjátok levegővel ebben a kis stúdióban. Rengeteg zenei ötlet, humor és fricska van minden egyes összeállításban, szóval nagyon kell figyelni, ki felel ezért a zenekarban. Demokrácia van, mindenki, vagy valaki megmondja? Mindig az ütőséggel tudjuk. Na de komolyra fordítva a szót.
1: Hát szerintem van demokrácia, de azért alapvetően a zenei felelős egyébként a zenekarnak az Áron, tehát hogy egyébként ő az, aki igazából a pontot ráteszi a mondat, vagyis a mondat végére leteszi, úgyhogy tulajdonképpen itt mindenki hoz ötleteket, és mindenkinek van tere abban, hogy részt vegyen az alkotói folyamatokban. De nyilván azért konklúzióra kell a végén jutni, de szerintem abszolút jó a közösség és jó a munkamorál, de azért nehéz igazából amiatt egy számot például összerakni, hogy 1000 felé lakunk, és a próba folyamatok ilyen szempontból nehezen szoktak létrejönni, de aztán, hogyha van, akkor szerintem megy szépen. De erről egyébként Áron jobban tudna mesélni, ha már így kiszusszanta magát.
0: Igen, akkor most már kapsz levegőt.
2: Kiszusszanta. Amit Enik elmondta, az teljesen helytálló. Zsolti 1 éve csatlakozott, ő még nagyon sok ötlettel járul hozzá. Zsolti? De abszolút.
0: A klarinétos, újra mutattál, de ez rádió. Tudom, hogy a Facebookon is közvetítjük a hivatalos Facebook oldalunkon a koncertet, de
3: magas kigyúrt vagyok.
0: És okos, mint amint láthatják.
2: Igen, de egyébként mindenki benne van. Alapvetően mindenki, csak ugye kell mindenhol egy mozgató erő.
0: Meg és hogy választjátok ki a dalokat? Na most ez legyen. Beleszeretek, és kész.
2: Ez most egyelőre így van, igen. Nagyon nagy a választék, hallgatunk egy csomót, és ami így megfog, hogy ezt eljátszanánk, akkor azt eljátszuk, ha mindenkinek tetszik.
0: Van rendszeres klubotok, fellépési lehetőségetek?
2: Rendszeres az nincsen, de egyébként van fellépési lehetőség. Igen, nincs olyan, hogy mondjuk Szegeden régebben játszottunk Szegeden, de mivel már a zenekar jelentős több mint fele nem szegedi, ezért már nagyon nem tudjuk összehozni ezt az állandó alkalmat, inkább össze-vissza megyünk, ahogy pirunk.
0: És hát ahogy hallottam most reggel, amikor kora reggel találkoztunk, hogy a zenekar tagjai máshol is muzsikálnak, mert az egyik ide, a másik oda, a ország különböző végeibe.
2: Hát még szélművesként még egy délután egyet a Vekerle telepen fogunk muzsikálni 4 órát, szóval ha valaki élőben is megszagolna ezt a jó kis balkáni mód vagy muzsikát, akkor azt megteheti. Egyébként mindenki több formációban játszik, és hál' Istennek van mit csinálni.
0: Köszönöm szépen, Enikő és Áron, visszaengedlek benneteket a mikrofonok mögé, és most a Virradó című kislemezetek, első kislemezetek slágerei következnek.

0: Ma esti Táncházban című műsorunkban a Szélműves Zenekar tavaly szeptemberi koncertjét hallhatták, melyet a Dankó Rádió stúdiójában rögzítettünk. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnökök Wolf Attila és Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: csoda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
3: Az angol Goblin Band indítja a Dankó Rádióban a világzenei válogatást, a népek dalait. Jó estét kívánok mindannyiuknak. Hamarosan a hét előadójával folytatjuk, az űrös bandával. Varga Kornéllal beszélgettünk a stúdióban. Tinédzser korukban kik voltak a meghatározó balkáni muzsikusok? Többek közt ezt kérdeztük tőle. A Szegedhez földrajzilag legközelebbi Szerbiában kezdték el az ismerkedést, esetleg a helyi muzsikákkal? Erről is faggattuk Varga Kornélt. Nem sokára jön, tehát az űrös banda nem fújnak most olyan szelek. Ezt a felvételt hallgatjuk meg tőlük. És persze lesz még további öt magyar világzene, hiszen az elmúlt öt esztendőből is válogatunk. Karaván Família, FMR, Méri Rebeka, a Romengo és a Vigad muzsikáját is meghallgatjuk majd az óra folyamán. Elsőként azonban a londoni Goblin Band érkezik, egy fiatal zenészekből álló formáció, amely az angol népzenei hagyományt élteti, mert az szerintük nem lezárt örökség, hanem újra megszólaltatható közös nyelv. Ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. A Goblin Band.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne a népek dalai, világzenei magazinunk, az Űrös Bandával, a hét előadójával, Varga Kornéllal beszélgettünk a csapatból. Tinédzser korukban kik voltak a meghatározó balkáni muzsikusok? Ezt kérdeztük tőle. A Szegedhez földrajzilag legközelebbi Szerbiában kezdték az ismerkedést a helyi muzsikákkal?
1: A szerb egy kicsit később jött, de mondjuk Alexander is így hegedűs, vagy macedónoknál Ferus Mustafa vagy Jaffer, van is egy ilyen számunk, ők szaxofonosok, de régen például Jon Dragoj hegedű játéka a románoktól, az tetszett, nagyon sokba két lemezt hallgattunk, és ami még meghatározó volt akkor 14-5-6 évesen nekünk, a Sebő Ferinek a, hát most kicsit szégyel magam, mert nem jut eszembe a címe, egy dupla lemez volt, az egyiken bolgár népdalok, a másikon pedig magyarul, és a Sebő csinálta. Onnan még tanultunk is számokat, hát ez is egy meghatározó volt.
0: Varga Kornélt hallottuk az Űrös Bandából, most pedig már is muzsikálnak, nem fújnak most olyan szelek. Ők jönnek tehát, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Most magyar világzenék között válogatunk, ráadásul az elmúlt 5 esztendőből jönnek majd 5 magyar világzene. Caravan Familia, ők az elsők, egy olyan családi zenekar, amelyben 4 hang, 3 generáció, 2 kultúra, és ugye egy család története szólal meg. A 2004-ben alakult együttes a cigány vokális hagyományokból indul ki, de dallamai forrása nem egyetlen tájegység vagy roma közösség, hanem az európai cigányzenei örökség szélesebb világa. Zenéjükben a jellegzetes cigány stílusok mellett latin, bluesos és pop zenei hangulatok is megjelennek. Mégis megőrzik azt a sajátos hangot, amely egyszerre fiatalos és hagyománytisztelő. Ők jönnek tehát elsőként, Caravan Familia, aztán pedig az FMR és az Eső című dal. Itt lesz Méri, Rebeka és a Madárka című felvétel. A Romengo is jön, Toronto Montreal daluk címe. A sor végén pedig egy fiatal zenekar, a Vigad muzsikáját hallhatják. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádió világzenei magazinjában, a Népek Dalaiban jövő héten pénteken a Los Wembles de Iquitos koncertjét hallhatják. Az 1968-ban alakult formáció a perui Iquitosból származik. Az alapító Sánchez család az amazóniai kumbia egyik úttörője. Korai dalaikat a népszerű perui kortárs Los Mirlos is sikerre vitte. A zenekarnak meghatározó szerepe volt a sajátos ízű perui ág kifejlesztésében.

János Wembler's The Ikitos zenekar diszkográfiájában rengeteg klasszikus lemez díszelek, és amikor megindult a Csicsa 21. századi reneszánsza, akkor is ott voltak a kirakatban, sőt pop történeti videókat is köszönhetünk nekik. Több mint 50 évvel megalakulásuk után is élvezhetjük a zenéjüket, amellyel szerencsére hazánkba is eljutottak. Ráadásul nem egy nosztalgia előadással, hanem olyan műsorral, amelyen megmutatták, hogy nem véletlenül találták meg a zenéjüket értő világméretű közönséget. A testvérek, akik közül sajnos többen elhunytak a Covid idején, még mindig hűek eredeti hangzásukhoz, és egy cseppet sem veszítettek szenvedélyükből és kreatív szellemükből. Minden koncertjük fergeteges mulatság, részben latin táncparti, részben pszichedelikus rock jellemzi.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Donald W.G. Lindsay-jel indítjuk Skóciából ezt az órát. Jó estét kívánok a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Jön mindjárt a hét előadója, a Zűrös Banda. Varga Kornéltól, a csapat alapítójától azt kérdeztük, hogy honnan jött a rajongás a balkán zenéért. Nem sokára hallhatják a válaszát, és a Napvilág Holdvilág című felvételt is játsszuk majd a csapattól. Jön tehát az Zűrös Banda nem sokára, és az elmúlt 5 esztendőből is válogatunk 5 magyar világzenét, Besodrom, Etnorom, Párnográszt, ifjabb Sárközi Lajossal, Stenkes Kapitány és Balogh Guszti közösse is jön, és itt lesz a gyönyörű hangú Bránka is a sor végén. És érkezik majd Élás Diouf, szenegáli származású, kanadai énekes, ütőhangszeres és dalszerző is az óra folyamán. Elsőként azonban a skót dudák megszállottja, Donald W.G. Lindsay, aki nem csak zenészként, hanem hangszerfejlesztőként is tevékenykedik. Vele indítjuk a sort, itt a népek dalai, világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban.
2: When you were young I held you in my arms, food and a little you got up to go.

0: Ez a Dankó Rádió, benne a Népek Dalai Világzenei Magazinunk a hét előadójával, az Űrös Bandával. Varga Kornél a csapatból a stúdiónk vendége. Honnan jött a rajongás a balkán zenéért? Ezt kérdeztük tőle.
1: Nálam úgy alakult ki, hogy 14 éves korunkban Szegeden találkoztam a hegedűs barátunkkal, aki Skóciában él azóta, de együtt alapítottuk az Űrös Bandát. Ő mutogatott nekem zenéket, ő hegedült, én gitároztam, és akkor ott román, meg bolgárba két lemezeket hallgattunk. Én igazából akkor ismerkedtem ezekkel a népzenékkel, hát 14 évesek voltunk, és azonnal megtetszett az összes, és utána elkezdtük kicsit mélyebben belásni magunkat, aztán jött a szerb, a macedón, bolgár, román, minden a Balkán területéről.
0: Varga Kornélt hallottuk az Űrös Bandából, Napvilág, Holdvilág címmel pedig már is muzsikálnak. Jön a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, tehát a Űrös Banda.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben válogatunk az elmúlt 5 esztendőből, ráadásul 5 magyar világzenét. A Besodrom indítja a sort, bele folytatjuk a 2024-es albumokkal, a Hova lesz a séta című albummal ünnepelték fennállásuk 25. évét. A lemez több rangos világzenei toplistára is felkerült, miközben maga a zenekar ma már több ország között működik. Barca Gergő Jeruzsálemben él, Petik Ádám Bristolban, a többiek pedig Magyarországon. Mindez mégsem széttartás jelent számukra, inkább sajátos munkamódszert, amelyben a ritkább találkozások külön energiát adnak a koncerteknek. A szóban forgó albumról, a Hova lesz a séta című lemezről játszunk egy dalt mindjárt. Jön a piros. Utána pedig az Etnorom érkezik. Ez a szép virágszál, lefordítva daluk címe. Jön a Párnográszt és ifjabb Sárközi Lajos mindezek után. Utána szintén egy együttműködés, Tenkes Kapitány és Balogh Guszti, valamint az Árok című dal. Aztán érkezik Branka, Basis Branka, gyönyörűen énekel, Berteti Szlobodán harmonikán játszik majd abban a felvételben, amelyet meghallgatunk tőlük 72 nap címmel. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Itt a Dangó Rádió, benne pedig most Irány Svájc. Fámara ugyanis egy svájci reggae zenész Bázelből. Zenéje elsősorban Svájcban, de a nyugat-afrikai országokban is ismert. Fámara eredeti nevén Thomas Nichols 1984-ben egy ütős workshopon vett részt, ezt követően már nem lehetett eltántorítani az afrozenétől. 9 albuma jelent meg összesen, a most következő Fama Sound a 2004-es album címadó dala. Jön tehát Fámara itt a Dangó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Amadou and Marian. Ők indítják a sort Maliból ebben az órában. Jó estét kívánok, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Hamarosan Varga Kornél jön, az Őrös Banda alapítója. A Zöld Erdőben Demagos című felvétel születéséről beszél majd nekünk. A hét előadója tehát nálunk, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban a Zűrös Banda. További magyar világzenék is érkeznek az óra folyamán. Az elmúlt 5 esztendőből játszunk ugyanis 5 magyar világzenét. Baselán, Robi Lakatos és a lengyel Gang Tango, a Koprive, a Makám, valamint Csík János és a Mezzo is itt lesznek majd velünk. Elsőként akkor most Maliba megyünk, az egyik legnépszerűbb zenei párosával folytatjuk a műsort. Amadou and Marian jön, 2025 tavaszán megjelent albumukról játszunk egy felvételt. A lemez még Amadou halála előtt készen lett, de Amadou 2025 április 4-i távozása óta szinte lehetetlen úgy meghallgatni, hogy ne legyen benne búcsú és visszatekintés. A Tanu című dalt hallgatjuk tehát Amadou and Marian előadásában, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Este un vient de frivi, nefrasă de cidad de braia. Nește vie nouă, sunt în juni 1950,

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. A hét előadójával folytatjuk, az Zűrös Bandával. Varga Kornél, a csapat alapító tagja volt a stúdiónk vendége. Megbeszéltük vele, hogy miről szól a következő felvétel, hogyan született Zöld Erdőben, de magos.
1: Ez egy elég sokat játszott magyar népdal. Itt is románnal kevertük a dolgokat. Az instrumentális téma ráadásul, ahogy kezdődik, az egy bukovinai dallam. Utána megszólal a Zöld Erdőben, de magos. Nagyon hasonlít, érdekes majd figyelni, hogy mennyire hasonlít a bukovina instrumentális dallam, ami Zöld Erdőben, de magos című népdalunkhoz, és utána a végét megspékeljük egy gyors román dzsamparával. Ez dél-románokra jellemző tánc, ez a 7-8-ados lyüktetésű, bolgár beadású román zene.
0: Varga Kornélt hallottuk, és akkor hallgassuk is meg a szóban forgó felvételt. Zöld Erdőben, de magos. A Zűrös Banda jön, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben 5 magyar világzenét játszunk az elmúlt 5 esztendőből. Jön a Baselán elsőként. A Herédi Zsombor vezette zenekar 2022-ben indult útnak a magyar népzenei szakma fiatal muzsikusaival. Bár az együttes története csak néhány éve kezdődött, a tagok közötti zenei és emberi kapcsolat ennél jóval régebbre nyúlik vissza. Zenéjükben a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene találkozik. Mindezt improvizatív lendület és erős táncos energia mozgatja. Esik eső nagy a sár. Ezt a dalt játsszák hamarosan. Jön tehát a Baselán. Utána pedig a lengyel Gong Tango és Robi Lakatos közös felvételét hallgatjuk. Robi Lakatos ugye a Dankó Rádió előadói díját kapta 2024-ben. Hamarosan ő jön tehát. Aztán pedig a Koprive zenekar. Halló Sritza! Ezt a dalt fogják előadni. Jön a Makám, Isten látja, daluk címe Okos Viola énekével. A sor végén pedig Csík János és a Mezzó jön majd. Annyi mindent. Mindez tehát itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

dalaiban jövő héten pénteken a Los Wemblers de Iquitos koncertjét hallhatják. 1968-ban Iquitosban a perui Amazonas fővárosában egy Salomon Sanchez nevű cipész úgy döntött, hogy 5 fiával zenekart alapít. Ez volt az első zenekar az Amazonasban, amely népszerű helyi ritmusokat játszott elektromos gitárokkal. Az általuk megalkotott új hibrid óriási hatással volt a dél-amerikai populáris zenére. Egyes dalaik az új kumbia mozgalom emblémája.

de Iquitos zenekar testvértagjai Iquitosban születtek és nőttek fel, a világ legnagyobb elszigetelt városában. Iquitos közel 500 000 lakossal büszkélkedhet, de a legközelebbi út 6 napnyi hajóútra van. Itt a folyó és az erdő a kultúra részét képezik, de a város megmaradt nagyvárosnak. A benszülött folklór és a városi élet olyan egyedülálló kultúrát hozott létre, amelynek elsődleges szimbólumai a folyami delfin és a mototaxi. De érdekes módon azt, hogy felfigyeltek rájuk, az olajnak köszönhetik. Az olajbum idején sok pénz érkezett a térségbe, helyi mércével mérve nagyon sok. Az olajcégek költöttek, a zenekar pedig a buliai kedvenc attrakciója lett.

0: Sven Blasdei Kitos koncertjét jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.
1: Hoy estamos disfrutando la buena música de los Juan de Riquito.
2: Estoy grabando, soy un chisudaquito.

0: we were sliding to the left. Amy was swinging to the right. Oh, my head was in a spin. But I held the body tight.
1: Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

a pontosidő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

tudok, bizony Isten sárika éngyel. Sárika, sárika, szintem, jaj, de nagyon szeretem, szem. Szallom a zárat, szalajja le, hajj, hogy maga is szeret engem, sárika.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Leszállt a csendeséj. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük mai húscsak prémásunkat itt a Dankó Rádióban, méghozzá László Imre és Peszeki Ádám hallgatójával. A Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről hamarosan Várnai Adriánt és ifjabb Berki Béla zenekarát hallják. Utána Johann Jánosék játsszák el a Rozmaring, Rozmaring című andalgót Lugosi Kati kíséreteként. Ez utóbbi felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

A mai Hús csak prímást Káti Ferenc egyik csodálatos hallgatójával folytatjuk, mely 2023-ban az év magyar nótája szavazáson a nyertes dal lett. Ez az Akácos út, amelyet nem sokára Reményi Sándor és Lakatos Sándor zenekarának előadásában élvezhetünk. Aztán Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, meghallgathatjuk Kis Angyal Ernő andalgóját, Jenei Gábor és Budai Sándor zenekarának előadásában. Jaj, de szép kék szeme van magának! Csak azért iszom én. Ez Sándor Jenő és Kellér Dezső csárdásának címe. A dalt nem sokára Bokor János, a 2023-as év életműdíjasa énekli, akinek majd Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: gondolni sem akarok egy kislányra.
1: Egy muzslai és két budapesti dankóklubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Az egyik budapesti felvétel a Sára Sándor vetítőteremben készült 2026. februárjában Farkas Rozikával és Berki Péter zenekarával. Ez lesz majd Dóci József csárdása, Vett a rózsám, piros sejem, viganót én nékem. A másik budapesti felvétel 2016 áprilisi, a Thália Színházból való, Bányai Mártonnal és ifjabb Berki Béla zenekarával rögzítettük, Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán hallgatójából. Jaj, de szépen muzsikálnak! Mindezek előtt azonban jöjjön az Estharang, Budai Beatrix és Németh Csicsó József zenekarának tolmácsolásában.

0: csuda volt.
1: Rögzült dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió. A Magyar Zene Rádiója.
3: Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Huscsök Prímásunk. A folytatásban az Álmodó Tiszapart című hallgatót játsszuk, Sándor Jenő és Füredi Imre szerzeményét, Szász Kati és Juhan János zenekarának tolmácsolásában. Majd Tolnai András elénekli az Őrmester úr Fekete Subája című csárdást, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. Maradjanak továbbra is velünk!

0: Klasszikó Rádió. Szentesen FM 91,6. A magyar zene rádiója.
1: Őrmester úr, neked!

Hamarosan Benedek Fi Katalin elénekli a Brassói Cenk oldalán című dalt Balázs József és zenekara kíséretével. Majd Szerettem egyet, ez lesz Leer József és Segesdi László frisse, Lente Lajostól hangzik el.

Forgó szélnek, sodró szélnek címmel Murgács Kálmán írt hallgatót. A dalt nem sokára Újvári Marikától és Csóka Gyula zenekarától halljuk. A felvétel pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, csak úgy, mint a következő dal esetében. Ez a dal pedig Erős Béla és Farkas Imre andalgója lesz, a kalauz azt kiáltja Debrecen, Kolostyák Gyula énekel és Budai Sándor zenekara játszik. Kukorica Csalán címmel Kalmár Magda, Szántó Ferenc és Nádor József csárdását énekli, még Farkas Zsolt, akinek a száztagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál, Boka Károly és Heródek Sándor név frissével örvendeztet meg minket. Ez lesz a Csit csak rózsám.

0: sarkantyunk beng, a szoknya lebben, perdő fordulj, baromba várom, ezt a csuda csárdás fogyásig járom.
1: Kék, ne felejts! Fonyó Barbarával folytatjuk, valamint ifja Berki Béla zenekarával, akiktől Serli Lajos és Kazalicki Antal hallgatóját halljuk. Majd Tűzpiros Rózsa Szál címmel, Cserkuti Sándor és Tüttő János andalgójával örvendeztet meg minket Gáti Pál és Miskolci Balogh Zoltán zenekara.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az utolsó dalhoz érkeztünk, már ami a mai húscsök prímást illeti. Valamikor mennyi könnyet hullattam én. Archív felvételről játsszuk a dalt, Farkas Jenő címbalmon játszik, és Farkas Jenő zenekara is hallható a felvételen. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy a folytatásban is hallgatói maradnak a Dankó Rádiónak. Én most búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Napra pontosan 1 évvel ezelőtt volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncert sorozatának vendége a Szegedi Szélműves Zenekar, akik elsősorban részfúvós hangszereikkel több nemzet és zenei stílus világát ötvözték sodró lendületű életvidámsággal, ami szinte szétfeszítette a Dankó Rádió stúdiójának falait. A számos koncerten, táncházban muzsikáló zenekar szlogenje, bárhová repítsen minket a szél, jó kedvet fújunk, s ezt az ígéretüket be is váltották stúdiónkban. Fogadják szeretettel újra, ma esti Táncházban című műsorunkban a Szegedi Szélműves Zenekar tavalyi koncertjét, melynek hangmérnöke Wolf Attila és Gorzsás Gábor volt.